0: Földön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi két évben felerősödő visszavándorlás keretében? Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési ütem terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV-betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, az Országos Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség adatai szerint. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktár és építkezési dolgozókat keresnek. Közúti teherszállító gépjárművezetők számára 3009 állást hirdettek meg. Jelenleg ez az a szakma, amelyben a munkaadók a legtöbb szabad pozíciót kínálják. A rangsorban a futárok, valamint az anyagmozgatók következnek. Emellett több mint 1200 szakképzetlen munkást keresnek építkezésekre és bontásokra, illetve több mint 1100 dolgozót építő anyagok törésére és vágására. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 2000 álláshelyet kínálnak, köztük mérnököknek, orvosoknak, menedzsereknek és közgazdászoknak. Az EURES Románia hálózaton keresztül külföldön is elérhetőek munkahelyek. Az Európai Gazdasági Térség munkaadói 116 pozíciót jelentettek be, a legtöbbet Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek a lazacfeldolgozás területére. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják, ami miatt a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. A kezdeményezés elsősorban Afrika méretének valósághűbb megjelenítését célozza, miközben az olyan nagy földrajzi torzításokat is kiküszöbölni, amelyek például az Egyesült Államokat a valóságosnál nagyobbnak mutatják. A Togó és az Afrikai Unió által kezdeményezett határozatot 164 ország támogatta, az Egyesült Államok ellene szavazott. A döntés arra ösztönzi az államokat, hogy az úgynevezett egyenlő föld térképvetületet használják. Ez a vetület a Mercator-féle térképet váltaná fel, melyet az 1512-ben született Berardus Mercator, földrajztudós, térképész, filozófus és teológus dolgozott ki. A Mercator vetületet eredetileg tengeri navigációra tervezték, és nagy előnye, hogy a hajózás szempontjából fontos irányokat pontosan ábrázolja. A szárazföldek méretét azonban jelentősen torzítja, különösen a magasabb földrajzi szélességeken fekvő területekét.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: egyetemen, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is, ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtagként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi két évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 4 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most is egészen 7 óra 30-ig fog szórakoztatni titeket itt a 89,6-on, ma szeptember 9-én szerdán is, és ezt a mai Reggeli Pluszban is a legjobb dalokkal teszem, ezért kezdünk most Cameron Whitcomb vadiói dalával, szóljon tőle a Kingdom of Fear.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

The Black Eyed Peas és tőlük a Meet Me Halfway, és hát igen, ez egyfajta félúton való találkozás ez a mai nap, akár így is fogalmazhatunk, hiszen most ugye már elég erőteljesen kifelé megyünk a nyárból, lépünk át az őszbe az időjárás tekintetében is. Ugye naptárilag már azért egy másfél hete lassan ugye tart az ősz, viszont ebből mi túl sokat eddig az időjárás tekintetében nem éreztünk, hál' Istennek, nagyon kellemes időnk volt, és a mai nap folyamán meg kifejezetten meleg is lesz, abszolút ilyen kánikulai a délután folyamán, majd ahogyan alakul a maximum hőmérséklet, akár 33 fok fölött is mérhetünk majd, viszont így a hajnali órákban továbbra is kicsit mérsékeltebb, most ilyen 17 fok körül mérhetünk, de ahogyan telik majd a nap, közeleg a délután, egyre intenzívebben fog emelkedni a hőmérséklet, pár óra múlva már 20 fok fölött is fogunk tudni mérni, amikor már a munkába indulnak legtöbben, akkor már kicsit kellemesebb lesz, viszont akik még most indulnak, azoknak szerintem bőven elfér egy vékonyabb kabát, vagy akár egy pulóver. A magam részéről továbbra is tartom a rövid öltözetet, de az tény, hogy a papucsot azt már elfelejtettem, most azért már meglehetősen hűvös van hozzá. És hát ugye, amire próbáltam utalni, hogy egyfajta ilyen félúton vagyunk most az ősz és a nyár között, a holnapi nappal már jelentősebben fog mérséklődni a hőmérséklet. Ennek köszönhetően erős hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket. Viszont annak köszönhetően, hogy zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz, csapadékra biztosan nem kell számítani. Én viszont számítok rátok, lassan majd megoszthattátok velem, hogy mi újság az utakon. Amennyire én tudom, ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabbé, pedig adom hozzá most is a leg

6 óra 27 perc van, jó reggelt Nagyvárad! Ismét hosszú Sanyi az, akivel a legjobb zenéket hallgathatjátok itt a Reggeli Pluszban, de hallhatjátok persze a titeket leginkább érintő történéseket is, mint például, hogy új módszerrel próbálják megfogni a folyókon úszó hulladékot a körösök vízgyűjtőjén. Három úgynevezett hulladékcsapdát telepítettek a Sebes-Körösön Körösgyéresnél, a Berettyón Jákóhodosnál, a Fekete-Körösön pedig Nagyzerindnél. A kísérleti rendszerek feladata, hogy megállítsák és egy kijelölt gyűjtőhelyre tereljék a folyón úszó hulladékot, mielőtt az tovább sodródna. Nem csak a műanyagi és egyéb emberi tevékenységből származó szemetet fogják meg, hanem a víz által szállított növényzetet és szerves maradványokat is. A következő hónapokban különböző vízállás és vízhozam mellett tesztelik a berendezéseket. A három helyszínt azért választották, hogy kiderüljön, hogyan működik ugyanaz a megoldás eltérő vízjárású folyókon. Fontos, hogy a projekt egyelőre kísérleti jellegű, a cél nem a körösök teljes megtisztítása, hanem annak felmérés, hogy mennyire hatékonyan lehet a folyók által sodott hulladékot visszatartani és összegyűjteni. A beruházás egy Európai Uniós projekt része, amelynek keretében további két speciális munkagépet is beszereznek a rendszerek karbantartására és a magas vízállás esetén szükséges beavatkozásokra. Én pedig a könnyű ébredés érdekében a továbbiakban is hozom nektek a legjobb zenéket.

Bizony egyszerű. Hello Nagyvárad! 6 óra 39 perckor ez itt újra a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek. És persze a titeket érintő legfontosabb infókat is. Ilyen az is, hogy az időjárási viszonyoktól függően szeptember 10-e és 30-a között naponta 22:30 és 4 óra 30 között rágcsálóirtási, rovarirtási, fertőtlenítési és növényvédelmi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik a város lakosságát, különösen a gyerekeket, időseket, szívbetegségben, asztmában szenvedőket vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljenek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól egészen a hajnali órákig lehetőleg tartsák azt zárva. Felkérik továbbá a méhészeket, tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, távolítsák el a kaptárokat a permetezési területről. További információért vagy részletekért érdeklődhettek a 0259 266 086-os telefonszámon, itt nálunk pedig hallgathatjátok a továbbiakban is a legnagyobb slágereket. Érkezik is a Love Song, Sarah Bareilles 2007-es dala.

Reggeli plusz a plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, és amúgy ezt megtehetitek a 0359-1722-22-es telefonszámunkon, valamint a 0734-1722-22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott kommentelni is, én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Nagyon érdekes helyzet van kialakulóban, miközben sokan a saját kiadásaikon próbálnak spórolni, a kutyák és vacskák etetésére egyre többet fordítanak. Úgy tűnik, a házi kedvencek egyre fontosabb szerepet töltenek be a családi költségvetésben is. Egy friss felmérés szerint közben pedig csökken a gyerekek száma, a kutyák és a macskák száma viszont növekszik a romániai háztartásokban is. Érdekelni is ennek kapcsán, hogy ti hogyan viszonyultok a házi állatokhoz, várom akkor a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, de addig is én adom nektek a legjobb zenéket.

0: Amerika!
1: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Zsanyival, és mivel egy percen belül 7 óra, ennek köszönhetően meg is érkezett Ábrahám Miki a legfrissebb hírekkel, amelyekben szó esik többek között majd arról is, hogy miként alakul most a román gazdaság. A hírek után pedig elsőként Enrique Iglesias és Farukó közös lágere érkezik.
0: Ez

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki: a lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemző közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskola orvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat. Természetesen csapadék nélkül is az évszak ezen időszakához képest magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyan csupán 17 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma olyan 33 fok körül alakul majd enyhe légmozgás mellett, viszont erős hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelző lámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
1: A legfontosabb hírek, információk,
0: jó hangulat
1: és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz a mikrofonnál a következő fél órában is hosszú Sanyival. Szeptember 9-e szerda van, boldog névnapot tehát Ádám nevű hallgatóinknak. A mai nap kérdéssel pedig nem más, mint hogy ti hogyan viszonyultok a házi állatokhoz. Hívjatok, írjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassatok bennünket, mert hozom folyamatosan a legjobb zenéket is. Most mindjárt például a Me Passé érkezik Enrique Iglesias és Farruko közös előadásában.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Celine Dion és tőle az I'm Alive, és hát manapság sajnos nem ritka, nehéz megélhetés sem, ezért én úgy gondolom nagyon jó hír, hogy az új tanévben is segítséget kaphatnak az iskolakezdéshez az alacsony jövedelmi családok. Gyermekenként 500 lejt biztosíthatnak számukra tanszerek, ruházat és más szükséges felszerelések megvásárlására. A támogatás az arra jogosult óvodások és iskolások után járhat, de nem havi juttatásról van szó, tanévenként csak egyszer egy összegben biztosítják elektronikus oktatási kártyán, tehát az összeget nem a szülő bankszámlájára utalják. Az állami oktatásban tanuló alacsony jövedelmi családból származó előkészítő osztályos, valamint 1-8 osztályos gyermekek kerülhetnek be a programba. Az állami óvodákba járó hátrányos helyzetű gyermekek szintén jogosultak lehetnek. A jogosultság megállapításához október elejéig lehet a szülőnek vagy törvényes képviselőnek kérelmet benyújtani az oktatási intézményhez. Az 500 lejt kizárólag az óvodába és iskolába járáshoz szükséges termékekre lehet elkölteni. Vásárolható belőle többek között füzet, írószer, festéshez és rajzoláshoz szükséges felszerelés, iskolatáska és az oktatásban való részvételhez szükséges ruházat. A kártyát azonban csak a programhoz csatlakoztatott romániai elfogadóhelyeken lehet felhasználni. Így természetesen az összeget készpénzben nem lehet felvenni, más számlára vagy személyeknek nem lehet átutalni, és más célra sem használható fel. Aki korábban valamelyik tanévben már kapott oktatási kártyát, annak érdemes azt előkeresnie és figyelnie az új tanévre vonatkozó hivatalos tájékoztatást a feltöltés időpontjáról. Bennünket pedig továbbra is a legnagyobb slágerek miatt is érdemes hallgatni. Érkezik is a Hug Yourself!

Halihó, kedves Áradiak, köszi, hogy itt vagytok és hogy hallgattok bennünket, cserébe kapjátok a titeket érintő legfontosabb történéseket, mint például, hogy megkezdi a 2026-2027-es fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli fűtési rendszereken végzett munkálatokat. A szolgáltató közleménye szerint a hálózat feltöltése és nyomás alá helyezése miatt különösen fontos, hogy a lakásokban, illetve a tömbházak közös rendszerein végzett javítások időben befejeződjenek. Ellenkező esetben meghibásodások akár a lakások vagy a tömbházak pincéjének elárasztása is előfordulhat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett munkálatokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljesen befejezzenek, és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. A hálózat feltöltésének aktuális állapotáról a fogyasztók a hőszolgáltató 0800-078-as ingyenesen hívható zöld számán, illetve a 02-59-467-577-es diszpécser számon kérhetnek tájékoztatást. Tőlünk pedig kérnetek sem kell, folyamatosan kapjátok a

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Az Osan Wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítés kapsz bónuszként a Mike Lamboson bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tukbék Rossz ropogós palackák Wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola Wow árakkal csak az Osannál.
0: A Kabi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
3: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez! Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt!
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes, a készlet erejéig. További részletek az üzletekben is a sportissimo.ro oldalon.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki. A lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskola orvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
5: Plusz FM. Időjárás jelentés.
7: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat. Természetesen csapadék nélkül is az évszak ezen időszakához képest magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyan csupán 17 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma olyan 33 fok körül alakul majd enyhe légmozgás mellett, viszont erős idegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefáncselmári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. Úgyhogy ne megszokásból vezessetek ott, figyeljétek a közlekedési táblákat is, legyetek nagyon körültekintőek.
5: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: Folytatjuk is akkor még hozzá az elmúlt napokból már ismert páros felállásban. A mikrofonoknál 9 óra 30-ig Szegedi Máriával.
9: És Hosszú Sanyival. Jó reggelt, nagyváradi a környékbeliek, hozzuk nektek a helyi és környékbeli infókat, programajánlókat és szuperslágereket. Sanyi, mivel folytatjuk?
7: Hát kérlek szépen, Bruno Mars vadjú dal, az I Just Might érkezik.
9: Jó lesz, jó
7: lesz. Csapjunk is bele.
5: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Könnyű napot minden Váradinak is, persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, de ne csak hallgassatok, hanem szóljatok is hozzánk. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán

0: Jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
1: Bizony, miközben sokan a saját kiadásaikon próbálnak spórolni, a kutyák és macskák etetésére egyre többet fordítanak. Úgy tűnik, a házi kedvencek egyre fontosabb szerepet töltenek be a családi költségvetésben is. Egy friss felmérés szerint közben csökken a gyerekek száma, képzeljétek. A kutyák és macskák száma viszont növekszik a romániai háztartásokban. Érdekelne bennünket, hogy ti hogyan viszonyultok a házi állatokhoz.
0: Bizony, nagyon érdekel bennünket, úgyhogy léci, osszátok meg velünk, mi pedig hoztuk egy cserébe most is a legjobb zenét.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Szegedi Mária.
1: És Hosszús Anyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy ti hogyan viszonyultak a házi állatokhoz.
1: Így van, jöttek is kommentek, hozzászólások, ezeket nagyon szépen köszönjük, válogatunk belőlük. Magyar János például azt írja nekünk, hogy lehet tagadni, de tény, hogy az idősebb személyek unoka híján kutyát sétáltatnak. Elmagányosodás fenyegeti a fiatalt és az időseket is. Sokat járok parkokban, és látom, hogy tele van kutyákat sétáltató asszonyokkal. Sapka, kabátka, világító nyakörv, sípoló játékok, ilyesmire költik a nyugdíjasok a pénzüket. Tápokat, konzerveket vesznek, ilyen világ van, elég szomorú világ van. A magány ilyesmire kényszeríti az embert. Szász Roland pedig azt írja nekünk, hogy hát jobb kajákat esznek, mint én, azt tuti. És az van, hogy több szeretetet is adnak, mint sok embertársunk.
0: Na igen, ez is kétségtelen.
1: Igen, igen, van benne valami.
0: Nyilván a vélemények, te egy teljesen más nézőpontból látod ezt, mert ugye neked nincs háziállatod konkrétan, ugye, akivel nap mint nap együtt lennél, szüleidnél van.
1: Igen, állatok között nőttem fel,
0: úgyhogy. Így van, de teljesen, én is hamusi gyerek vagyok, teljesen más a nexusunk, ugye. Igen. Nálunk a kutya nem azért volt, amikor még gyerek voltam, hogy most éppen házi kedvencként funkcionáljon, hanem a simogatás volt az elsődleges célja, meg hogy szeretetet adjon, hanem hogy jelezze, ha jön valaki.
1: Kezdetben nálunk is ez volt, most aztán anyukám két tacskója van anyukámnak, ami hát király dolgok van konkrétan.
0: Igen,
1: nem
0: igen.
1: Szabad őket megsérteni. Mondhatnám, és mondtam is anyukámnak, hogy ennyi anyukám. De nyilván ezt csak így viccesen, én is nagyon szeretem őket. Nekem itt személy szerint nincs házi állatom, de én nem tartanám bent blokklakásban. Se egy macskát, se egy kutyát, se egy madarat.
0: Viszont vannak, akik igen.
1: Igen. Egyébként a kommentekre épülve a kutya és a macska eredel piacának növekedését többek között az urbanizáció és az életmód változása magyarázza. A házi kedvenceket egyre többen családtaként kezelik, miközben a gyerekek száma csökken. A kutyáké és a macskáké pedig nő. Ennek is köszönhető, hogy 2021 és 25 között 566 000-rel nőtt azoknak a romániai háztartásoknak a száma, amelyek állateledelt vásárolnak.
0: Nagy különbség, az
1: így,
0: biztos.
1: Így van, így van.
0: Hát nagyon szépen köszönjük a hozzászólásokat. A viszonzás természetesen most sem marad el, úgyhogy érkezzenek nektek akkor.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a

0: Fókusz FM. Reklám. Fókuszálj az edzésre, az otthonod kényelméről pedig a Technova gondoskodik. Szombaton, szeptember 12-én találkozunk a Piazza Unirin, az Oradea Run Fest rajtvonalánál. Az esemény partnere a Technova. Oradea Run Fest. Együtt futunk, együtt mozgunk, együtt fejlődünk.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
0: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alex sportcsarnokban.
3: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítés kapsz bónuszként a Mike Lamboson bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tuk Bake Rossz ropogós palackák wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
4: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki. A lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemző közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaár támogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több 10 000 közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeres kiszűrések a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskola orvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat. Természetesen csapadék nélkül is az évszak ezen időszakához képest magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg ugyan csupán 17 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan ma olyan 33 fok körül alakul majd enyhe légmozgás mellett, viszont erős hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM közlekedési információk.
7: Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbakáruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: És most jó reggelt!
0: Ez a Reggeli Plusz.
5: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
0: A legfontosabb hírek,
5: információk, jó hangulat
0: és csak jó zene az ébredéshez.
6: Sziasztok! A továbbiakban is jövünk a legjobb dalokkal és sok-sok infóval. Tartsatok velünk egészen 9:30-ig a stúdióban Szegedi Mária.
7: És Hosszú Sanyi, szeptember 9-e, szerda, Isten éltesse a névnapos Ádám nevű hallgatóinkat és persze a születésnaposokat is. Ma arra vagyunk kíváncsiak, hogy ti hogyan viszonyultok a házi állatokhoz.
6: Nagyon érdekel bennünket, úgyhogy írjatok, hívjatok és persze kommenteljetek, mi pedig adjuk hozzá most is a legnagyobb slágereket.
5: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó.

0: Chicane és Brian Adams és tőlük a Don't Give Up, bizony kitartás mindenkinek, 12 perccel múlt 8, a srácok már a suliban, oviban, a szülők nagy része pedig már a munkahelyen, de itt a stúdióban a lendület és a fókusz változatlan. Jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk, akár a volán mögött ülve a reggeli csúcsforgalomban arra szolgatva, ez itt a reggeli plusz a plusz FM-en, a mikrofonoknál Hosszú Sanyi.
1: És Szegedi Mária, a korai rohanáson már túl vagyunk, de a nap igazán fontos része még csak most kezdődik. Mi továbbra is veletek maradunk, hozzuk a legfrissebb híreket, hasznos információkat, hogy napra készek legyetek, mindazzal, ami a városban és a környéken történik. Közben folyamatosan figyeljük az utak és a legfontosabb közlekedési csomópontok helyzetét is, hogy ne érjen benneteket meglepetés útközben. És persze ti is segítettek, ha bármit láttok, hallotok, azt osszátok meg velünk bátran. Hívhatóak vagyunk a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok üzenetet is a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber elérhetőségeink valamelyikén. És ott vagyunk a közösségi platformokon és a Plusz FM Facebook, illetve Instagram oldalán is, elértek bennünket.
0: Mi pedig akkor emelé hozzuk a Plusz FM-től megszokott kiváló slágereket és persze a magyar kedvenceket, amelyek tökéletes hátteret adnak a munkához, vagy egyéb intézivalókhoz, úgyhogy maradjatok velünk a folytatásban is, tartsuk együtt a ritmust, és persze érezzük is azt közösen a legnagyobb slágerekkel, melyek közül most a háttérben már felcsendült a Mr. Know It All, Teddy Swims.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz Máriával és Sanyival, akik mindig a legjobb zenéket adják nektek is, persze folyamatosan szállítják a titeket érintő legfontosabb tudnivalókat.
1: Bizony, a városban zajló munkálatok miatt ma szeptember 9-én reggel 8 órától szünetel a melegvízszolgáltatás a 127-es hűközponthoz tartozó fogyasztóknál, tudatta mindez közleményében a nagyváradi hűszolgáltató vállalat. Érintettek a Füzes, tehát a Szfuntula Apostol Andrei, a Fácán sor, ez a Konstantin Brünkus, a Demosthene Botez, Szent Anna, ez a Kostáke Negruzi, az Aluminei, Hortenziei, Kárpáci és Téglavető, tehát a Dacia, utóbbi csak részlegesen. A szolgáltatás várhatóan legkésőbb szeptember 10-én, csütörtök este 23:30-kor áll helyre. További információkat pedig kérhettek a 0800 070 800-as ingyenesen hívható zöld számon, vagy a 0259 467 577-es telefonszámon.
0: Itt a 89,6-on pedig a következő szám a Liar, Metcon 2008-as dala.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Kultusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
0: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alex sportcsarnokban.
2: Szupeko! 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis orchidea ára 19,99-ban, valamint a 221 grammos Poiana Choco Toffára mindössze 12,99-ban. Szupeko! Ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
0: Fókuszálj az edzésre, az otthonod kényelméről pedig a Technova gondoskodik. Szombaton, szeptember 12-én találkozunk a Piazza Unirin, az Oradea Run Fest rajtvonalánál. Az esemény partnere a Technova. Oradea Run Fest. Együtt futunk, együtt mozgunk, együtt fejlődünk.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes a készlet erejéig. További részletek az üzletekben is a sportissimo.ro oldalon.
5: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diószmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Gyere a Brico-ba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brico. Együtt. Munkára készen.
1: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lambosan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tuk Bakerolsz ropogós palackák wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
0: Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában. Egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transilvánia, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás, vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges RoeID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A RoeID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban. Így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai leányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban észak Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochert. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
9: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat. Természetesen csapadék nélkül, és az évszak ezen időszakához képest magasabb hőmérsékletekkel. Jelenleg 19 fokot mérhetünk, de a napi maximum várhatóan olyan 33 fok körül alakul majd. Enyhe légmozgás mellett viszont erős hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
9: Plusz FM közlekedési információk.
11: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodornás utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és táblákkal jelzik azt. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskolakezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
9: Plusz FM. Yeah! Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
10: És folytatjuk is akkor a legjobb zenékkel a legjobb hangulatban.
11: Már érkezik is Katy Perry és Alice Friday Night című slágere, előtte viszont Alex Warren idei dala csendül fel nektek a Pluszon.
9: Slágerek!

0: 8 óra 41-kor kívánunk könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk

0: 0634 17 22 22.
1: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
0: És persze mindenképp kövessetek be bennünket, úgyhogy hajrá, hajrá! Miközben sokan a saját kiadásaikon próbálnak spórolni a kutyák és macskák etetésére, egyre többet fordítanak. Úgy tűnik, hogy a házi kedvencek egyre fontosabb szerepet töltenek be a családi költségvetésben is. Egy friss felmérés szerint közben csökken a gyerekek száma, a kutyák és macskák száma viszont növekszik a romániai háztartásokban. Érdekelne bennünket, hogy ti hogyan viszonyultak a házi állatokhoz.
1: Hát erre várjuk akkor már válaszokat, szóval írjatok, hívjatok, és persze kommenteljetek, cserébe pedig érkeznek a legkívánok.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plus mikrofonjainál, Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy ti hogyan viszonyultak a háziállatokhoz.
1: Így van, érkeztek is hozzászólások. Marin Lucia szerint inkább a gyerek, mint a háziállat. Nagy Sándor pedig azt írta nekünk, hogy nálunk a kutya családtag, nem költünk rá többet a kelleténél, viszont feltétel nélküli szeretetet ad cserébe. Akinek soha nem volt kutyája, macskája, soha nem fogja ezt megérteni. Nincs annál kellemesebb érzés, mint amikor csaholva, farkát csóválva eléd jön, amikor hazaérsz. És egyébként meg is kérdezte tőlünk, hogy próbált-e már valaki díszhalakat sétáltatni.
0: Láttuk már erre példát, ugye, nylon zacskóba. Persze, ez csak a filmekben van. Ilyen.
1: Hát képzeljétek, az iparági elemzések szerint Romániában is erősödik az úgynevezett háziállatok emberiesítése, vagyis amikor a gazdik egyre inkább családtagként tekintenek az állatra. Ennek egyik következménye, hogy nem egyszerűen ennivalót vesznek az állatnak, hanem jobb minőségű prémium, speciális vagy az állat életkorához és igényeihez igazított termékeket keresnek. Az állateledel piac egyre inkább hasonlít az emberi élelmiszerpiacra, megjelentek a különböző életszakaszokra, méretre, fajtára és speciális igényekre szabott termékek. Az Euromonitor szerint a romániai piacon egyszerre van jelen az olcsóbb, saját márkás termékek iránti kereslet és a prémium kategória növekedése. Vagyis a gazdik egy része spórol, mások viszont kifejezetten hajlandók többet fizetni az állatért. Sőt, az online vásárlás is hajtja a piacot. Az elemzések szerint az e-kereskedelem egyre fontosabb az állateledel kereskedelemben Romániában, ez különösen a prémium termékekhez való hozzáférést könnyíti meg.
0: Mi pedig megkönnyítjük számatokra továbbra is a legnagyobb slágerekhez való hozzáférést, amelyek természetesen most is a hozzászólásokért cserébe is érkeznek.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz, a plusz

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
2: Nyári akció a Jani Kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
2: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
5: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lej 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
6: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédéman, segít, hogy terveid valóra váljanak.
7: Az Osan Wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lab Osan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tukbék Rossz ropogós palackák Wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola Wow árakkal csak az Osannál.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában. Egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transzilvánián, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges RoeID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A Roy ID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban, így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai leányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochert. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Ma igazán nyárias, meleg napunk lesz, 34 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap visszább csökken a hőmérséklet, 25-26 Celsius fokot mérhetünk a nappali órákban, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Péntektől pedig csapadék is érkezhet a térségünkbe.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
10: Továbbra is a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a Stefáncsen-Mári sugárúton, a Mélkovolúj utca térségében, ezért a Füstös híd irányából a Transzilvánia utca felé forgalomkorlátozásokra kell számítani egészen október 10-ig, illetve ez idő alatt sajnos a parkolás sem lesz ott lehetséges, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra lenne dolgotok. Jó utat és sok türelmet!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
9: És már folytatjuk is a Reggeli Pluszt, 9 óra múlt pár perccel. Nagy szeretettel köszöntünk benneteket a Plusz FM mikrofonjainál. Szegedi Mária.
10: És Hosszú Sanyi. Jön az utolsó közös óra is, ezzel együtt még sok-sok jó zene, úgyhogy ne menjetek sehová.
9: És most akkor folytassuk is, Sanyi, mivel robogunk tovább.
10: Érkezik a People Watching, Sam Fender 2004-es dala.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó.

0: 9 óra 13 perc van. Jó reggelt, Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket adjuk, hanem a legjobb programokat is.
1: Így van, a túrázni vágyók, kirándulni szeretők figyelmébe ajánlanánk, hogy az EKE 91 Nagyvárad Bihar szeptember 12-én szombaton kirándulást szervez a Jád völgyébe. A résztvevők autóbusszal utaznak a Jádvölgyi víztározóig, innen pedig egy közepesen nehéz 16 kilométeres túra következik, szintemelkedés 800 méter. A szervezők túrabakancsot, túrabotot és esőköpenyt javasolnak, mivel a terep helyenként köves, csúszó, szós és vízárfolyásokkal tarkított. Az autóbusz 6 óra 30 perckor indul a Dacia sugárútról a profi üzlet melletti megállóból, majd 6 óra 45 perckor a Gosdú Liceum mögötti körösparti parkolóból. Ha felkeltette az érdeklődéseteket, akkor jelentkezzetek Hangai Violettánál a 0745 930 258-as telefonszámon. A túrát pedig Vad Zoltán vezeti majd.
0: A következő dal előadója pedig Miles Smith érkezik a Hold Me.

0: mindenkinek, ez itt a reggeli plusz 89,6-on, a plusz FM.ro oldalon is, persze a plusz FM-es okostelefonos alkalmazáson, ahol a legfontosabb tudivalókat is megosztjuk veletek.
1: Még szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Idén 39 kezdeményezés közül lehet választani, eddig pedig több mint 600-an szavaztak, összesen mintegy 1700 voksot leadva. Egy személy legfeljebb 3 projektet támogathat, ez nagyon fontos. A jelenlegi állás szerint pedig az Onestilor utcai zöld folyosó vezet 196 szavazattal. Második a 100 fa Nagyvárad középpontjában elnevezésű projekt 137 voksal, míg a harmadik helyen a több zöldet az Onestilor utcára kezdeményezés áll 112 szavazattal. A 10 legnépszerűbb projekt között szerepelnek még az ivókutak és hűsítő alagutak, a főutcai fényinstallációk, a sebeskörösön kialakítandó kajak és pedalboard indítóhelyek, valamint a vár szecessziós stílusú utcanévtáblái. A program teljes kerete 1,5 millió lej. Az online szavazás szeptember 27-én zárul tehát, majd szeptember 28 és október 18-a között személyes találkozókon is lehet voksolni. A végső sorrendet az online és a személyesen leadott szavazatok összesítése alapján állítják fel. Szavazni az aktiv.rede.ro oldalon tudtok, regisztráció után regisztrálhattok Facebook fiókkal is egyébként.
0: Nálunk pedig hallgathatjátok a továbbiakban is a legnagyobb slágereket, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a plusz.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Brico-ban szeptember 16-áig 400 lejes utalványt kapsz az Ariston HS Premium központi fűtéskazára, amelyet mindössze 3145 lejért vásárolhatsz meg. Valamint egy termosztatikus szelepet kapsz bármelyik Breeze acél radiátor mellé. Máshol olcsóbban találod meg, mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brico. Együtt. Munkára készen.
0: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
2: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lamboson bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tuk Bakerhoz ropogós palackák wow ára mindössze 79 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
3: Az Erában az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt!
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Ezen a héten a La Cocos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruhabalzsam, 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Cocos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában, egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transilvánián, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges ROE ID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A ROE ID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban, így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai leányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban Észak-Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochert. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Ma igazán nyárias, meleg napunk lesz, 34 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap visszább csökken a hőmérséklet, 25-26 Celsius fokot mérhetünk a nappali órákban, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Péntektől pedig csapadék is érkezhet a térségünkbe.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári Sugárút, Berzi és Szföntul Ladislau utcák közötti szakaszát a forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében. A korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári Sugárút és a Szföntul Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lakú-Rosu utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári Sugárútra. Jó utat mindenkinek!
3: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
6: Na, számomra eddig tartott ma is a Reggeli Plusz, de most még csak én fogok elköszönni cirka 20 órára. A Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Mária a továbbiakban is ellehet benneteket a számatokra a legfontosabb tudivalókkal és persze a legjobb zenékkel. Én pedig akkor búcsúzom, vigyázzatok magatokra, szép napot és további jó rádiózást kívánok.
5: Sanyi, nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál velünk, holnap reggel ugyanitt folytatjuk, és folytatjuk a legklasszabb slágerekkel, maradjatok velem, már hozzam is nektek a folytatást.
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

0: Hello, nagyváradiak! Környékbeliek 9 óra múlt 41 perccel, a 89,6-on pedig a reggeli plusz pörög. Ne felejtjétek, ha van kérdésetek, információtok, állunk rendelkezésetekre. Vezetékes számunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és ott vagyunk a Facebookon és Instagramon is, plusz FM nagyváradként. Mai kérdésünk az, hogy ti hogyan viszonyultok a házi állatokhoz. Ugyanis miközben sokan a saját kiadásaikon próbálnak spórolni, a kutyák és macskák etetésére egyre többet fordítanak. Úgy tűnik, hogy a házi kedvencek egyre fontosabb szerepet töltenek be a családi költségvetésben is. Egy friss felmérés szerint közben csökken a gyerekek száma, a kutyák és a macskák száma viszont növekszik a romániai háztartásokban. Írjatok nekünk, kommenteljetek, cserébe pedig a legszuperebb slágerekkel folytatjuk.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz, a plusz.

0: Itt a Plusz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, azon belül is a reggeli plusz pörög. Arra voltunk ma kíváncsiak, hogy ti hogyan viszonyultok a házi állatokhoz. Érkeztek is kommentek, ezekből csemegézek most. Hajdú Eliz azt írta nekünk, hogy az állataim a legfontosabbak. Havi 500 lei elmegy minőségi helederre. Ha egyszer felelősséget vállaltam érte, tettem egy ígéretet, hogy jól lesz tartva. Bocsássa meg az Úristen, de sok ember nem ér annyit, mint a macskának egy bajusza. Kis Attila Norbert is hozzászólt, azt írta nekünk, hogy ez kormányok hibája, mert a végtelenségig kizsákmányolják az embereket. Ahhoz, hogy gyereket vállaljon valaki, előbb párt kellene találjon, amit manapság nagyon nehéz, főleg a 30 plusz korosztálynak. Sajnos a politika és mindenféle rossz ideológia teljesen átformálta a társadalmat. Így hát maradt az állat az embernek, mindig kell egy társ, és ezt így pótolja. És most ezt azoknak mondanám, akik még nem olvasták a napi témánkat a Facebook oldalunkon. Arról volt szó, hogy egy friss felmérés szerint csökken a gyerekek száma, a kutyák és macskák száma viszont növekszik a romániai háztartásokban. És van emellett egy szám, ami évről évre egyre aggasztóbb. Egyre kevesebb gyermek születik Romániában, és ez már nem egyszerűen egy demográfiai adat, hanem olyan folyamat, ami az oktatástól kezdve a munkaerőpiacon át egészen a nyugdíjrendszerig mindenkit érinthet. Az is sokat változott, mikor vállalják az első gyermeket a nők. Mi korábban átlagosan 22 éves kor körül született meg az első baba, ma már inkább a 30 évhez közelít ez az életkor. És van még egy érdekes összefüggés. Tegnap a hírekben éppen arról hallhattatok, hogy lassan elkezdődött a külföldön érő románok hazatérése. Kérdés viszont, hogy közülük hányan maradnak itthon, és hogy a visszatérők között mennyien vannak azok, akik családot is Romániában terveznek. Mert közben továbbra is sokan elhagyják az országot, főleg a fiatal, munkaképes korosztály. Köszönjük szépen a hozzászólásaitokat, továbbra is várom, írjatok, kommenteljetek, a slágerek pedig már érkeznek is.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3. És ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
0: Fókuszálj az edzésre,
2: az otthonod kényelméről pedig a Technova gondoskodik. Szombaton, szeptember 12-én találkozunk a Piazza Unirin, az Oradea Run Fest rajtvonalánál.
0: Az esemény partnere a Technova.
2: Oradea Run Fest. Együtt futunk, együtt mozgunk, együtt fejlődünk.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
5: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lambosan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tukbékról ropogós palackák wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése, és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki. A lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaár támogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskolaorvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Ma igazán nyárias, meleg napunk lesz, 34 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap visszább csökken a hőmérséklet, 25-26 Celsius fokot mérhetünk a nappali órákban, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Péntektől pedig csapadék is érkezhet a térségünkbe.
10: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
11: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
9: Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbach Áruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: És most jó reggelt!
12: Ez a Reggeli Plusz.
8: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
12: A legfontosabb hírek,
8: információk,
12: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
9: 10 óra múlt 3 perccel nagyváradi a környékbeliek, a Plusz FM mikrofonjánál pedig Szegedi Máriát halljátok. Még egy 60 percen keresztül pörög a Reggeli Plusz. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek, információtok lenne. Ma az Ádám nevű hallgatóinkat köszöntjük, névnapjuk alkalmából és persze a születésnaposokat is. Hatalmas ölelés küldök mindenkinek és a Plusz FM legklasszabb slágereit, például a következőt. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
8: Reggeli Plusz.
12: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.
8: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!

volt az Airi Mafia, és a Volt egy álmom. Hello, hello, pluszosok! Jelentős uniós támogatásból újítják fel a Kolozs megyei csúcsán az egykori Bonza kastélyt, amely ma az Octavian Goga mauzóleumnak ad otthont. A kastélyt, a hozzátartozó épületeket és a múzeumparkot összesen csaknem 79,4 millió lejből restaurálják, a munkálatok pedig már el is kezdődtek. A beruházás a teljes múzeum együttest érinti. Megújul többek között az Octavian Goga mauzóleum, az Ady Endre ház, a Fehérház és a Sziklaház, valamint új funkciót kap a Nyári Színház is. A munkálatok első szakaszára 32 hónapot szánnak. A második projekt keretében pedig a múzeumparkot és a körülötte húzódó kerítést is felújítják. A Kolozs megyei tanács hosszabb távon a megye más kastélyait is helyreállítaná, céljuk pedig egy kastélyokat összekapcsoló turisztikai útvonal kialakítása. A csúcsai kastély és park 1920-ig a Bonza család tulajdonában volt, majd Octavian Goga vásárolta meg. A kertben található mauzóleumban Goga és felesége, Vetúria Hanvai nyugszanak, egy külön szoba pedig Ady Endrének és Bonza Bertának, azaz Csinszkának állít emléket, akik 2 évet töltöttek itt. A kastély Goga özvegye 1967-ben emlékmúzeumá alakította, majd a román államnak ajándékozta. Felújítják tehát csúcsán az egykori Bonza kastélyt.

0: a slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt a 89,6-on a Reggeli Pluszban. Szeptember 7-én elkezdődött az új tanév, és már mondom is, hogy mikor jönnek a vakációk és a különleges programhetek. Az első szünetre október 24-ig kell várni, az őszi vakáció november 1-ig tart. A téli szünet december 23-án kezdődik és január 10-ig tart. A februári egyhetes vakáció időpontjáról a megyei tanfelügyelőségek döntenek, ez február 15 és március 7-e között lesz. A tavaszi szünet pedig április 24-től május 4-ig tart, a nyári vakáció pedig június 19-én kezdődik. Az iskola másként hetet és a zöld hetet szeptember 7 és április 23-a között 5 egymás követő munkanapon szervezik meg. Az időpontokról az iskolák döntenek, és a két hetet eltérő tanítási időszakokban kell lebonyolítani.
1: Induljon pozitívan a nagyvá!

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ru-ra további információkért.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haverománia. A változás velünk kezdődik.
2: A Brico-ban szeptember 16-áig 15%-os kedvezménnyel mindössze 339,99 banért vásárolhatod meg a Bosch ütvefúrógépet, valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 299,99 banért a 800 wattos DeWalt sarokcsiszolót. Hozd el hozzánk régi szerszámodat, és egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe. Brico. Együtt. Munkára készen.
0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában. Egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transilvánián, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges ROE ID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A ROE ID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban, így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai leányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochét. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Ma igazán nyárias, meleg napunk lesz, 34 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 19 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnap visszább csökken a hőmérséklet, 25-26 Celsius fokot mérhetünk a nappali órákban, éjszakára pedig 16 fokra hűl vissza a levegő. Péntektől pedig csapadék is érkezhet a térségünkbe.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
4: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és táblákkal jelzik azt. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskolakezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
4: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: A folytatásban itt lesz Sabuz és a Barsong című slágere, előtte pedig hozom nektek a The Black Eyed Peas 2009-es dalát. Jó utat és kellemes rádiózást kívánok nektek!
4: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Reggeli Plusz, a

0: Remek programajáróval érkeztem, pluszosok, ugyanis túrát szervez az EKE 91 Nagyvárad az Aranyos Fűi Jégbarlanghoz szeptember 19-én szombaton. A közepes nehézségű körtúra 15 km hosszú, a szintkülönbség pedig mintegy 550 méter. A program része az Aranyos Fűi Jégbarlang felkeresése, de lehetőség nyílik a partáló Ionel barlang megtekintésére is. A szervezők túrabakancsot, túrabotot, esőköpenyt és réteges öltözetet javasolnak, emellett elegendő vizet és harapnivalót is érdemes vinni. A résztvevők autóbusszal utaznak, az indulás szombaton reggel 6:30-kor a Dacia Sugárútról, a Monzsárdén virágüzlet előtti buszmegállóból, majd 6:45-kor a Gosdú Liceum mögötti Körösparti parkolóból történik. A csoport várhatóan 20 óra körül érkezik vissza Nagyváradra. Jelentkezni és további információkat kérni Bonnár Katka túravezetőnél lehet a 0771 549 257-es telefonszámon. Egyéb információkat pedig az EKE 91 Nagyvárad weboldalán is olvashattok. Szeptember 19-én, tehát az EKE 91 Nagyvárad az Aranyos Fő Jégbarlanghoz szervez túrát.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz.

0: Nagyváradia környékbeliek, mennyi lett volna a Szerda reggeli plusz? Itt a 89,6-on. Köszi, hogy itt voltatok velünk ma is, ezt a jó szokásotokat ne feledjétek. Holnap reggel 6 órától 11 óráig a reggeli plusz ugyanitt vár benneteket. Most átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig pörögnek tovább a Plusz FM legklasszabb slágerei. Déli 12 órától Balog István Vilmos kollégám érkezik, 3 órától pedig Keserű Tamás. Én tehát letészem már a lantot, további jó utat és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, Szegedi Mária voltam. Sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 3 darabos kiszerelésű 2 decis szívószálas teddy üdítő, 4 lej 79 bani, 85 100 g-os Rochand Lakmi csokoládé, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: Elkezdődött az akciók dédémániája a Dédémánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A Románia nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai katonák itt maradjanak. Bukarest továbbra is ebben látja biztonságának szavatolását. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárló kosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. A felmelegedés miatt egyre több növényfaj jut el a hegycsúcsokra, miközben az alpesi fajok tömegesen pusztulnak ki. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarest továbbra is az amerikai védernyőben látja biztonságának szavatolását. Ezt bizonyítja az is, hogy a legfelsőbb védelmi tanács legutóbbi ülésének az Egyesült Államok romániai katonai jelenlétének biztosítása volt az egyik fő témája. A testület annak apropóján vizsgálta az amerikai jelenlétet, hogy az Egyesült Államok már korábban bejelentette. Felülvizsgálja európai katonai pozícióját, vagyis arra készül, hogy kivonja a kontinensen állomásozó egységeinek egy részét. A Románia nemzetbiztonsági doktrinája viszont éppen a NATO tagságra, illetve az azzal járó amerikai védelemre alapoz. A tanács tagjai úgy vélik, az Egyesült Államok jelenlétének megerősítését célzó intézkedések stratégiai befektetést jelentenek Románia biztonságába, és alapvető tényezők a NATO keleti szárnyának védelmében. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárló kosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondása az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet. Eszerint Románia agrárélelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árértékarányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. A Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékek exportál. Ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk. Kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Elsőre akár örvendetesnek is tűnhet, hogy az európai hegycsúcsokon ma több növényfajt találni, mint 2 évtizeddel ezelőtt. Egy friss, a Science folyóiratban publikált kutatás szerint azonban ez a látszólagos növekedés valójában azt jelenti, hogy miközben új fajok jelennek meg a magasban, egyre gyorsabban tűnnek el azok a növények, amelyek kifejezetten az alpesi környezethez alkalmazkodtak. Ennek hátterében elsősorban a felmelegedés áll. Ahogy emelkedik a hőmérséklet, olyan növényfajok is egyre magasabbra húzódnak, amelyek korábban inkább az alacsonyabb hegyvidéki területeken éltek. Csak hogy ezzel párhuzamosan éppen azok a fajok kerülnek bajba, amelyeknek a magas hegyi környezet az eredeti élőhelyük. A fajok eltűnése sokszor jóval később következik be, mint az őket veszélyeztető környezeti változás. A magas hegyi növények között számos hosszú életű évelő faj található, amelyek még akkor is képesek egy ideig fennmaradni egy adott területen, amikor az éghajlati körülmények már egyre kevésbé kedvezőek számukra.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis Orchidea ára 19,99 bani, valamint a 221 grammos Poyanachoco Toffára mindössze 12,99 bani. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
0: FM-en, interneten és mobilon, Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A Románia nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai katonák itt maradjanak. Bukarest továbbra is ebben látja biztonságának szavatolását. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. A felmelegedés miatt egyre több növényfaj jut el a hegycsúcsokra, miközben az alpesi fajok tömegesen pusztulnak ki. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarest továbbra is az amerikai védernyőben látja biztonságának szavatolását. Ez bizonyítja az is, hogy a legfelsőbb védelmi tanács legutóbbi ülésének az Egyesült Államok romániai katonai jelenlétének biztosítása volt az egyik fő témája. A testület annak apropóján vizsgálta az amerikai jelenlétet, hogy az Egyesült Államok már korábban bejelentette. Felülvizsgálja európai katonai pozícióját, vagyis arra készül, hogy kivonja a kontinensen állomásozó egységeinek egy részét. A Románia nemzetbiztonsági doktrinája viszont éppen a NATO tagságra, illetve az azzal járó amerikai védelemre alapoz. A tanács tagjai úgy vélik, az Egyesült Államok jelenlétének megerősítését célzó intézkedések stratégiai befektetést jelentenek Románia biztonságába, és alapvető tényezők a NATO keleti szárnyának védelmében. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondása az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet. Eszerint Románia agrárélelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árértékarányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. A Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékek exportál. Ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk. Kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Elsőre akár örvendetesnek is tűnhet, hogy az európai hegycsúcsokon ma több növényfajt találni, mint két évtizeddel ezelőtt. Egy friss, a Science folyóiratban publikált kutatás szerint azonban ez a látszólagos növekedés valójában azt jelenti, hogy miközben új fajok jelennek meg a magasban, egyre gyorsabban tűnnek el azok a növények, amelyek kifejezetten az alpesi környezethez alkalmazkodtak. Ennek hátterében elsősorban a felmelegedés áll. Ahogy emelkedik a hőmérséklet, olyan növényfajok is egyre magasabbra húzódnak, amelyek korábban inkább az alacsonyabb hegyvidéki területeken éltek. Csak hogy ezzel párhuzamosan éppen azok a fajok kerülnek bajba, amelyeknek a magas hegyi környezet az eredeti élőhelyük. A fajok eltűnése sokszor jóval később következik be, mint az őket veszélyeztető környezeti változás. A magas hegyi növények között számos hosszú életű évelőfaj található, amelyek még akkor is képesek egy ideig fennmaradni egy adott területen, amikor az éghajlati körülmények már egyre kevésbé kedvezőek számukra.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Nyálias idővel folytatódik a mai nap, délután sok napsütésre és 32 fok körüli csúcshőmérsékletre készülhettek. Csapadék nem várható. Estére azért lassan enyhül a meleg, késő este 20-22 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap már változik az idő, több felhő érkezik, és a maihoz képest jó néhány fokkal hűvösebb lesz. Csütörtökön 27 fok körüli maximum várható. Pénteken tovább növekszik a felhőzet, a hétvégére pedig már jelentősebb lehűlés körvonalazódik.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: A Stefáncsi a Mári úton, a Teodornás utcai kereszteződésben idéglenes körforgalmat alakítottak ki, a jelzőlámpás irányítást pedig megszüntették. A változtatásra egyébként az iskola kezdés miatt megnövekedett forgalmat szeretnék gördülékenyebbé tenni. Korlátozás van a Drágosvóda utcában is, a vasúti híd alatt szeptember 20-áig mindkét irányban csak egy-egy sávon haladhat a forgalom a hídon végzett munkák miatt. Az Uzinellor úton pedig a Borsi út felől érkezők készüljenek lassabb haladásra. Az úttest egy részét felbontották, ezért jelzőlámpás irányítás mellett váltakozva használható egyetlen sáv. A lámpaváltás akár 4-5 percet is igénybe vehet, úgyhogy hosszabb várakozásra is készülhettek. Ha pedig útközben torlódást, balesetet vagy más közlekedési akadályt láttok, írjátok meg nekünk a Face-en, vagy hívjatok 0359 17 22 22.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Hello Nagyvárad, sziasztok! Ez itt a Plusz FM és a délutáni Plusz. 12 elmúlt, úgyhogy innentől kezdve most már szabadon futóval gurulunk a munkaidő vége felé, és közben pörögnek nekünk a legnagyobb kedvencek, és indítjuk a délutánt. Itt van Taylor Swift és az Oplight.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. A mai délutáni pluszt hallgatjátok, de ne csak hallgassátok, szóljatok is bele. Bármi mondandótok van, akkor üzenjetek a Facebookon, vagy hívjatok 0359 17 22 22. És jön The Weeknd, aki mégiscsak marad velünk egy kicsit. Az elmúlt években sokat beszélt arról, hogy ez a zeneipar neki már olyan fárasztó, már nem ad neki olyan sokat a zenélés, mint korábban. A most futó koncert turnéját például úgy harangozta be, hogy könnyen lehet, hogy ez az utolsó turnéja. Aztán most az egyik fellépésén arról beszélt a közönségnek, hogy meggondolta magát, mégiscsak maradna még egy kicsit, mert ha abba hagyná a zenélést, akkor nagyon hiányoznának neki a koncertek és a rajongói. Ezt úgy hívják egyébként, hogy hiszti, csak mondom. The Weeknd és a Save Your Tears, most a pluszon.

0: Ryder és David Guetta és a Club Can Handle Me itt a Plus FM-en, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és nem tudom, hogy látjátok-e már, hogy mit csináltok majd a jövő hétvégén, de van egy programajánlatom, az Aranyos Fői Jégbarlanghoz szervez túrát szeptember 19-ére szombatra az EK91 Nagyvárad. Ez egy közepes nehézségű túra, nagyjából 15 km, 550 méteres szintkülönbséggel. A jégbarlang mellett lehetőségetek lesz megnézni a János Kapu barlangot is. A szervezők túrabakancsot, túrabotot, esőköpenyt és réteges öltözetet javasolnak, és persze nem árt, hogyha elegendő vízről és harapnivalóról is gondoskodtok. Ha szeretnétek ott lenni ezen a túrán, és miért ne szeretnétek, akkor hívjátok minél hamarabb a túravezetőt, Bondár Katkát, az ő telefonszáma 0771 549 257. Tehát jövő szombaton az Aranyosfői Jégbarlanghoz kirándulhattok az EK91 Nagyváraddal. Hozzánk pedig Neil Horan fog mindjárt elkirándulgatni. Az ő dalával folytatjuk, jön tőle az újdonság, a Taste is so good.
1: Itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Gyere a Brikóba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brikó, együtt, munkára készül.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Perla Hargitay ásványvíz, 2 lej 59 bani, fél literes dobozos alkoholmentes Ursus Cooler, 3 lej 29 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
4: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Sok jó zenével adjuk meg továbbra is itt a szerda délután ritmusát. Jön majd például a magyarok közül Ákos, előtte pedig egy új kedvenc, Neil Horan és a Taste is so good.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
7: Ez a Plusz.
1: Ez

Tagokat is le kell hazudni az égről. Valami ilyesmiről szólt ez a dal, és témájában azért nincs olyan nagyon messze tőle a most következő újdonság sem, mert ez pedig arról az érzésről szól, amikor az ember valaki olyas valakibe szerelmes, aki hál.

0: délutáni pluszt hallgatjátok, Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, egy óra, úgyhogy érkezhetnek a leges legfrissebb hírek, de nyugi, utána is bőven lesz mit hallgatni, például mindjárt jön Ed Sheeran, és az a dal, aminek az a címe, hogy...
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A Románia nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai katonák itt maradjanak. Bukarest továbbra is ebben látja biztonságának szavatolását. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. A felmelegedés miatt egyre több növényfaj jut el a hegycsúcsokra, miközben az alpesi fajok tömegesen pusztulnak ki. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarest továbbra is az amerikai védernyőben látja biztonságának szavatolását. Ez bizonyítja az is, hogy a legfelsőbb védelmi tanács legutóbbi ülésének az Egyesült Államok romániai katonai jelenlétének biztosítása volt az egyik fő témája. A testület annak apropóján vizsgálta az amerikai jelenlétet, hogy az Egyesült Államok már korábban bejelentette. Felülvizsgálja európai katonai pozícióját, vagyis arra készül, hogy kivonja a kontinensen állomásozó egységeinek egy részét. A Románia nemzetbiztonsági doktrinája viszont éppen a NATO-tagságra, illetve az azzal járó amerikai védelmi. Alapoz. A tanács tagjai úgy vélik, az Egyesült Államok jelenlétének megerősítését célzó intézkedések stratégiai befektetést jelentenek Románia biztonságába, és alapvető tényezők a NATO keleti szárnyának védelmében. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondása az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet. Eszerint Románia agrárélelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árérték arányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. A Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket exportál. Ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk. Kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Elsőre akár örvendetesnek is tűnhet, hogy az európai hegycsúcsokon ma több növényfajt találni, mint két évtizeddel ezelőtt. Egy friss, a Science folyóiratban publikált kutatás szerint azonban ez a látszólagos növekedés valójában azt jelenti, hogy miközben új fajok jelennek meg a magasban, egyre gyorsabban tűnnek el azok a növények, amelyek kifejezetten az alpesi környezethez alkalmazkodtak. Ennek hátterében elsősorban a felmelegedés áll. Ahogy emelkedik a hőmérséklet, olyan növényfajok is egyre magasabbra húzódnak, amelyek korábban inkább az alacsonyabb hegyvidéki területeken éltek. Csak hogy ezzel párhuzamosan éppen azok a fajok kerülnek bajba, amelyeknek a magas hegyi környezet az eredeti élőhelyük. A fajok eltűnése sokszor jóval később következik be, mint az őket veszélyeztető környezeti változás. A magas hegyi növények között számos hosszú életű évelő faj található, amelyek még akkor is képesek egy ideig fennmaradni egy adott területen, amikor az éghajlati körülmények már egyre kevésbé kedvezőek számukra.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Meleg napos délután áll előttünk Nagyváradon, 32 fok környékén tetőzhet a hőmérséklet, esőre továbbra sem kell számítani. A nagy meleg azonban már nem tart sokáig, holnap több felhő mellett 27 fok körül alakul a maximum, pénteken pedig 24 és 29 fok közötti érték látszik az előrejelzésekben. A hétvégén aztán újabb váltás érkezik, szombaton már csapadék is előfordult, és 20 fok közelébe esett vissza a nappali csúcsérték. Jön az ősz.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A hétvégi korlátozásokra, időszakosan pedig akár teljes lezárásra is számítani kell az Oradea Shopping City és a Hornbach közötti gyűjtőúton. A reptér térségében épülő felüljárók befejező munkái miatt van szükség erre. Lezárták a Stefán Csillmár és Sugár út, Berzé és Szöntúr Ladislau utcák közötti részét. A Szöntúr Ladislau utcai kereszteződésben idéglenes körforgalom segíti a közlekedést. Fontos változás az is, hogy a Lákúros utcából most balra ki lehet fordulni a Stefán Csillmár és Sugár útra. A Drágosvölő utcában a vasúti híd alatt továbbra is útszűkület van. Szeptember 20-áig mindkét irányban csak egy-egy sáv áll az autósok rendelkezésére. Ha van friss közlekedési infótól, küldjétek el nekünk a Facebookon, vagy jatok 0359 17 22 22 a telefonszámunk. Jó utat!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hello Nagyvárad, sziasztok, a délutáni pluszt hallgatjátok a Plusz FM-en. Azt nem ígérem, hogy a meló elvégzi önmagát, hogyha minket hallgattok, de hogy egy kicsit könnyebb lesz a munkaidő, abban biztos vagyok. Kezdjünk neki, itt van Ed Sheeran és az Azizámmá.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Déplé, egy kis délutáni andalgás itt a Plusz FM-en, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és hát bármiben tudunk nektek segíteni, akkor hívjatok, beszélgessünk is egymással. Valaki van is a vonalban, halló!
1: Szia, Elzsike vagyok,
0: szia. Én
1: Magyarországról hallgatlak benneteket.
0: Ó, de jó!
1: És nagyon szeretem a zenéiteket.
0: Köszönjük!
1: A lányom Varga Katalin szülinapjára küldjetek neki egy jó pörgős számot. És Isten éltesse. Köszönöm.
0: Boldog szülinapot akkor neki. Figyelj, amit ajánlok, az Shawn Mendes dala, a Summer of Love. Csak itt, csak most él az ünnepelt.

0: pillanat a legnagyobb magyar sláger, Nagy Bogi és Dess, és a Jól leszek újra. Ez szólt most itt a Plusz FM-en, és hát ősz is lesz újra, nem is olyan sokára, úgyhogy már a 2026-27-es fűtési szezonra készül a hírek szerint a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan megkezdik a távhőrendszer vezetékeinek feltöltését. Arra kérnek benneteket, hogy addig fejezzétek be a lakásokban vagy a tömbházakon belüli fűtési rendszeren végzett javításokat a hálózat feltöltése után, ugyanis egy félbehagyott munka könnyen meghibásulást, rosszabb esetben akár a lakások vagy pincék elárasztását is okozhatja. Szeptember 21-e után a belső rendszereken már nem engedélyeznek további munkálatokat, ezért érdemes időben ellenőrizni, hogy minden rendben van-e. Ha kérdésetek, bejelenteni valótok van, akkor ajánlom nektek a hőszolgáltató ingyenesen hívható zöld számát. Ez a 0800 070 800, tehát szeptember 21-én kezdik meg a távhőrendszer vezetékeinek feltöltését, azért erre majd még emlékeztetünk benneteket addig. És hát forró zenék, amik egy kicsit felfűtenek bennünket itt a Plusz FM-en is. Mindjárt jön Nerina Pallo és az Everybody's Gone to War.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Az Erában az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Fókuszálj az edzésre, az otthonod kényelméről pedig a Technova gondoskodik. Szombaton, szeptember 12-én találkozunk a Piazza Unirin, az Oradea Run Fest rajtvonalánál. Az esemény partnere a Technova. Oradea Run Fest. Együtt futunk, együtt mozgunk, együtt fejlődünk.
2: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis Orchidea ára 19,99-ban, valamint a 221 grammos Poiana Choco Toff ára mindössze 12,99-ban. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
1: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
3: Gyere a Brikóba is szeptember 16-áig 20%-os kedvezménnyel mindössze 518 lejét vásárolhatod meg a Mazda fürdőszoba bútorszettet mosdóval együtt, valamint 30%-os kedvezménnyel mindössze 1189 leért a hidromasszázsos Onega zuhanykabint. A még nagyobb kényelemért használd ki a szerelési szolgáltatásunkat is. Brico. Együtt. Munkára készen.
4: És most vissza a zenéhez.
0: És akkor most vissza oda, amiért a leginkább érdemes a Plusz FM-et hallgatni. Vissza a legjobb zenékhez. Ja, majd Teddy Swims és a The Door. Előtte pedig itt van Nerina Pallo és az Everybody's Gone to War. Jó munkát, Nagyvárad!
5: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: szél irány.
1: Ez a Plusz FM, a slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Tarány Tamás és a Fordul a szél irány. Hát mi pedig fordulunk egy kicsit az elektromos autók felé. Ugyanis a friss hírek szerint villanyautóval sem fog járni automatikusan a töltőhely. Ahhoz tölteni is kell. Akár 1081 lejes bírságot és 3 büntetőpontot is kaphatnának azok, akik jogosultan foglalják el az elektromos autók töltőhelyeit. A most tervezett szabály a benzines és a dízelautók mellett az elektromos és plug-in hibrid járművekre is vonatkozna, tehát ők is csak addig parkolhatnának ott, amíg az autó ténylegesen töltődik. Mondom, 1081 lej is lehetne a bírság, ez még egyelőre nem hatályos, a végső döntést majd a képviselőház hozza meg. Hogy miért pont 1081 lej, miért nem 1080 vagy 1082, azt nem tudom, de hát ha majd ez is kiderül. Szóval minden esetre erre figyeljetek oda, mert zsebbenyúlós téma lehet így a töltés, hogyha megbüntetnek benneteket. Mi pedig Cameron Wycombe dalával töltjük fel magunkat egy kicsit, ez a Kingdom of Fear.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM-et hallgatjátok, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, bármi van, írjatok, hívjatok, jöhetnek az üzenetek a Facebookon, vagy csörgessétek a 0359-1722-22-t. Most egy kis hidratációs szünet itt a délutáni pluszban, addig meghallgatjuk a híreket, aztán pedig Leoni dalaszol, jön majd a Stay!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100 g-os Christine 100 szalámi 3 lej 49 bani, 280 g-os Hochland Classic szeletelt sajt 14 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése, és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki. A lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskolaorvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Egyelőre marad a napsütés itt Nagyváradon, 32 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. Este felé fokozatosan csökken a hőmérséklet, de még 8 óra magasságában is 30 fok közelében járhatunk. Holnaptól viszont már egyértelműen lefelé indul a hőmérő higanyszála, holnap 27, pénteken pedig 24-29 fokos maximum várható. Szombatra pedig markáns lehűlés érkezhet, a hétvégén már 20 fok körüli nappali csúcsértékekkel és változékonyabb, csapadékosabb idővel számolhatunk.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: A Stefáncsi a Mári sugárúton a Milkovului utca környékén a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjén dolgoznak. A munkálatok miatt most parkolni sem lehet az érintett területen. Ez várhatóan október 10-ig így is marad. Szintén a Stefáncsi a Mári úton a Teodor Nes utcai kereszteződésnél új forgalmi rendre kell figyelni. A lámpás irányítás helyett idéglenes körforgalmat alakítottak ki. Az Uzinelor úton pedig továbbra is komolyabb várakozás alakulhat ki a Borsi út felől. Az útépítés miatt csak egy sáv járható, váltakozó irányban, a jelzőlámpánál pedig akár 4-5 percet is várni kell. Ha van rá lehetőség, ezt a szakaszt most érdemes elkerülni. És persze a Plusz FM közlekedési híreihez a ti segítségetekre is számítunk. Ha láttok valamit útközben, írjátok meg a Face-en, vagy hívjatok 0359 17 22 22.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Ez itt a Plusz FM, és ez itt a délutáni Plusz. Sziasztok, 2 óra elmúlt. A hírek után most már foglalkozunk a tényleg fontos dolgokkal is. A legjobb zenékkel nem fogtok bennünk csalódni ebben az órában sem. Jön Leoni és a Stay!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Ez a Plusz FM slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és remélem, hogy jó kondiban vagytok, mert most a hétvégén rendezik meg az Ora de Aram Fest országos futóbajnokságot. A belvárosban emiatt pénteken és szombaton forgalomkorlátozások lesznek, lélekben erre már készüljetek. Pénteken délelőtt 10-től, szombat este 6-ig a Szent László téren, szombaton pedig reggel 8-tól este 6-ig a verseny teljes útvonalán lezárások lesznek. A verseny egyébként az Independencia utca, Szent László tér, Traján Mosoly utca és Nagyvásártér útvonalon halad majd. A környéken lakók közlekedhetnek, de az önkéntesek irányítását követni kell. Tehát pénteken és szombaton a belvárosban a futóbajnokság miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani. Mi pedig rohanunk tovább egy újabb nagy kedvenccel. Robin Thicke és Pharrell Williams és a Blurred Lines itt a Pluszon.

volt Beyoncé, itt a Plus FM-en, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon, és hát ugye ilyenkor szeptember elején, közepén produkál furcsaságokat az időjárás, simán előfordulhat, hogy a reggeli órákban még bőven 10 fok alatt, vagy már fagypont környékén van a hőmérséklet, ilyenkor napközben pedig megsülünk, a 30 fok fölötti értékek sem elképzelhetetlenek. Ez azért nem mindenkinek tesz jót, azt mondják a szakemberek, hogy a keringésünknek ilyenkor nehéz alkalmazkodnia. Egyesek fáradtabbak, bágyadtabbak lehetnek, fejfájás vagy szédülés is jelentkezhet a nagy napi hőingás miatt. Főleg az idősek, illetve a szív- és érrendszeri problémákkal élők lehetnek érzékenyebbek az ilyen napokra. Ilyenkor érdemes rétegesen öltözködni, elegendő folyadékot inni, és nem abból kiindulni, hogy milyen idő volt reggel, amikor elindultunk otthonról. Úgyhogy a szeptember néha azért belesűrít egy-egy napba 2-3 évszakot is. A szervezetünknek pedig nincs gardróbja, hogy délben egyszerűen átöltözzön. Szóval, hogyha érzékenyek vagytok az ilyesmire, akkor sajnos a következő napok nem lesznek könnyűek a számotokra, mert reggelenként nagyon hűvös lesz, egy pulcsi, egy kabát már kelleni fog, amikor munkába indultok, napközben viszont még simán lehet kánikula is. Mi viszont befűtünk nektek a legjobb zenékkel, itt van Kamrád és a Feel Live.

Céline Dion énekelt, ez itt a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek, Nagyváradon, jó munkát mindenkinek, aki még húzza az igát. Mutatok egy újdonságot nektek, jön Sienna Spiro, az olaszos neve ellenére ő egyébként egy brit énekes dalszerző hölgy, aki hát eddig leginkább a TikTokon volt sztár, ott olyan 2020-21 környékén tűnt föl, és nagyon-nagyon mentek a zenéje a TikTokon, rengeteg videót készítettek az ő dalaira. Érdekesség, hogy hivatalosan csak 2025-ben jelent meg dala a hagyományos módon. Most itt van nálunk is, Sienna Spiro és a Material Lover, most a Plusszal.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

FM, a slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. Hát az a helyzet, hogy csak nézem az órámat, gyanúsan gyorsan eltelt ez a mai 3 óránk közösen. Remélem, hogy sikerült egy kicsit felpörgetni a munkaidőtöket. Részemről mára ennyi, de nem maradtok egyedül, jön a mikrofon mögé Keserű Tomi, a délután hátralévő részét vele tölthetitek. Ő Alex Warren dalával nyit majd, mindjárt a Burning Down.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában. Egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transilvánia, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás, vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges ROE ID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A ROE-ID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban, így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai leányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban északon Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochét. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hát a hét közepén szerdán, szeptember 9-én akkor itt az idő, hogy a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában és az ősz hivatalos adóján elinduljon a Sláger Plusz 3-2-1. Csapjuk a lovak közé, a mikrofonnál a következő 4 órában Keserű Tomi. Tartsatok velem, várlak benneteket, hozom a rengeteg fontos információt és a helyi aktualitást, jönnek a témák és jönnek a legjobb zenék is. Hát már megint a mesterséges intelligencia. Kérem szépen, azt mondják a szakemberek, ez egészen pontosan az AI Summit Budapest 2026-os konferencián hangzott el, hogy a mesterséges intelligencia lehet a hosszú élet új kulcsa. Ezzel foglalkozunk az első órában. Tartsatok velem mindenképpen, most pedig már is pörgetem nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Kellemes szerdát kívánok nektek itt a Sláger Plusz első órájában. Ne feledjétek, hogy ebben a hónapban, szeptemberben jóval a főszezon árak alatt lehet üdülni a román tengerparton. A hónap végéig ugyanis 49. alkalommal szervezték meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Eddig 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez, 10 tengerparti üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A díjakat, az árban foglalt szolgáltatásokat és az ajánlatok érvényességi időszakát a szálláshelyek maguk határozzák meg, ezért az egyszerű szállástól a reggeli csomagokon át az all-inclusive ellátásig különböző lehetőségek közül lehet választani. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt a fizetési módot elfogadják. A program nem kötődik meghatározott társadalmi csoporthoz, az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik mondjuk csak néhány napos vagy esetleg hétvégi tengerparti pihenést terveznek. A Turisztikai Munkáltatók Szövetsége arra hívja fel az utazók figyelmét, hogy azért a foglalás előtt ellenőrizzétek az adott ajánlat pontos érvényességi időszakát és az árban foglalt szolgáltatásokat. Szeptemberben ugyanis egyes a főszezonban megszokott szolgáltatások már korlátozottan vagy pedig egyáltalán nem működhetnek. Érdemes külön rákérdezni az étkezési lehetőségekre, a medencék nyitvatartására, valamint a zenés és szórakoztató programokra is. A résztvevő szálláshelyek aktuális listáját, az általuk kínált árakat, az ajánlatok érvényességi idejét és az elérhetőségeket a Turisztikai Munkáltatók Szövetsége teszi közzé, a foglalást pedig közvetlenül a szálláshelyeknél vagy a programmal résztvevő utazási irodákon keresztül lehet intézni. Mert hogy ősszel is van élet, kérem szépen, úgyhogy akik esetleg most terveznek vakációzni, azoknak hát a legjobbakat és jó pihenést kívánom, folytatódik még az indián nyár, úgy tűnik főként a tengerparton. Nálunk pedig folytatódik a Plusz FM-en, a Sláger Plusz a legjobb zenékkel.

0: Figyelem, figyelem pluszosok, mostantól online is intézhetőek bizonyos nyugdíjpénztári ügyek, nem tudom, hogy hallottátok-e már. Az Országos Nyugdíjpénztár ugyanis új digitális platformot indított, ahol egy helyen érhetőek el a nyugdíjakkal, társadalombiztosítással és munkahelyi balesetekkel kapcsolatos információk és szolgáltatások. A felhasználók saját fiókjukból kérelmeket nyújthatnak be és dokumentumokat tölthetnek le, így sok esetben nincs szükség személyes ügyintézésre. A korábbi oldalon regisztrált felhasználók a megszokott belépési adataikkal használhatják az új rendszert. A regisztráció egyébként háromféleképpen történhet, ezek közül kettő teljesen online. Az egyik legfontosabb belépési lehetőség a privát virtuális tér. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mi is lépünk tovább itt a Pluszon.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
1: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: A Brikóban szeptember 16-áig 40%-os kedvezménnyel mindössze 179 leírt vásárolhatod meg a 3000 wattos McAllister elektromos lombfúvót. Valamint 400 lejes utalványt kapsz az 1500 wattos McAllister fahasítóra, amelyet mindössze 1199 leért vásárolhatsz meg. Hozd el régi szerszámodat és egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe. Brico. Együtt, munkára készen.
2: És most vissza a zenéhez.
3: No, már is mondom nektek a Sláger Plusz első órájában a séf ajánlatát. Nem sokára jön a téma, hát már megint a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Ugyanis azt mondják a szakemberek most, hogy az AI lehet a hosszú élet új kulcsa, hogy hogyan, az kiderül hamarosan, és hát a hosszú élethez természetesen kellenek a jó zenék is. Erről meg én gondoskodom itt a Plusz FM-en, oké? Okay?
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárható. Ez a Plusz, ez a...

A Sláger Plusz első órájában a mesterséges intelligencia a főszerepben, de gondolom ezen már nem lepődtök meg. Az AI Summit Budapest 2026 egyik legizgalmasabb témája idén az volt, hogy a mesterséges intelligencia képes lehet lassítani az öregedést. A szakértők szerint a biológia és az AI találkozása már nem csak új gyógyszereket hozhat, hanem magát az öregedési folyamatot is célba veheti. Kóka János előadásában arról beszélt, az emberi test hardware-e a genetika, a szoftvere pedig az epigenetika, és ebbe a rendszerbe most belépett egy új fejlesztő eszköz, az AI. Olyan kutatások zajlanak, ahol a mesterséges intelligencia hónapokra rövidíti le a gyógyszerfejlesztést, és segít megtalálni azokat a pontokat, ahol bizony az öregedés is lassítható. A konferencián elhangzott az is, a hosszabb élet nem csak orvosi kérdés. Ha valóban évtizedeket nyerünk, akkor át kell gondolni a munkát, az oktatást, a nyugdíjrendszert és a társadalmi egyenlőtlenségeket is. A jövő kutatók szerint akár az is elképzelhető, hogy az első 1000 évig élő ember már megszületett. A technológia tehát rohan, a társadalom pedig megpróbál lépést tartani vele. A kérdés nem az, hogy lehet-e hosszabb életünk, hanem az, hogy milyen világot építünk mellé, és ez bizony nagyon fontos. Én örök életet és plusz 20 évet kívánok nektek, ahogyan szoktam ezt mondani, AI nélkül, csupán slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.

0: Ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plusz első óráját szerdán, szeptember 9-én. Hát, ha eddig jó zenéket hallottatok, akkor még nem tudjátok, hogy mi vár rátok a folytatásban, hiszen én már válogatom össze a slágereket és a magyar kedvenceket, úgyhogy készüljetek. Mindjárt jönnek a hírek, természetesen a mai napon Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából, aztán természetesen jövök vissza, és már is mutatom, hogy mi lesz az a dal, amivel kezdünk, amit érdemes várni.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 65 g-os Chio Chips 2 lej 99 bani, a 0,25-ös dobozos Coca-Cola 2 lej 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A Románia nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai katonák itt maradjanak. Bukarest továbbra is ebben látja biztonságának szavatolását. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárló kosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. A felmelegedés miatt egyre több növényfaj jut el a hegycsúcsokra, miközben az alpesi fajok tömegesen pusztulnak ki. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarest továbbra is az amerikai védernyőben látja biztonságának szavatolását. Ez bizonyítja az is, hogy a legfelsőbb védelmi tanács legutóbbi ülésének az Egyesült Államok romániai katonai jelenlétének biztosítása volt az egyik fő témája. A testület annak apropóján vizsgálta az amerikai jelenlétet, hogy az Egyesült Államok már korábban bejelentette. Felülvizsgálja európai katonai pozícióját, vagyis arra készül, hogy kivonja a kontinensen állomásozó egységeinek egy részét. A Románia nemzetbiztonsági doktrinája viszont éppen a NATO tagságra, illetve az azzal járó amerikai védelemre alapoz. A tanács tagjai úgy vélik, az Egyesült Államok jelenlétének megerősítését célzó intézkedések stratégiai befektetést jelentenek Románia biztonságába, és alapvető tényezők a NATO keleti szárnyának védelmében. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárló kosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondása az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet. Eszerint Románia agrárélelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árérték arányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. A Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket exportál. Ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk. Kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Elsőre akár örvendetesnek is tűnhet, hogy az európai hegycsúcsokon ma több növényfajt találni, mint 2 évtizeddel ezelőtt. Egy friss, a Science folyóiratban publikált kutatás szerint azonban ez a látszólagos növekedés valójában azt jelenti, hogy miközben új fajok jelennek meg a magasban, egyre gyorsabban tűnnek el azok a növények, amelyek kifejezetten az alpesi környezethez alkalmazkodtak. Ennek hátterében elsősorban a felmelegedés áll. Ahogy emelkedik a hőmérséklet, olyan növényfajok is egyre magasabbra húzódnak, amelyek korábban inkább az alacsonyabb hegyvidéki területeken éltek. Csak hogy ezzel párhuzamosan éppen azok a fajok kerülnek bajba, amelyeknek a magas hegyi környezet az eredeti élőhelyük. A fajok eltűnése sokszor jóval később következik be, mint az őket veszélyeztető környezeti változás. A magas hegyi növények között számos hosszú életű évelő faj található, amelyek még akkor is képesek egy ideig fennmaradni egy adott területen, amikor az éghajlati körülmények már egyre kevésbé kedvezőek számukra.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Ha mai napon még marad a kánikula, akár 32 fok is lehet napközben, éjjel pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Megérkezik a csapadék, és ezzel együtt a szél is megélénkülhet, illetve jelen pillanatban erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Holnaptól lehűlés kezdődik, csütörtökön már mindössze csak 23, pénteken pedig csak 19 fokot mérhetünk napközben.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Szeptember 20-áig forgalomkorlátozás van érvényben Nagyváradon a Dragosfodé utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén legyetek óvatosak és tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő szakszemélyzet utasításait. Illetve ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbach áruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában gyűrjük a hetet, hiszen már szerda van, a hét közepén járunk, szeptember 9-e, 09.09 a dátum, hogyha ezen a mai napon túl leszünk, ha ezt túléljük, akkor holnap már kispéntek, és egy lépéssel közelebb leszünk a hétvégéhez, úgyhogy a legjobbakat kívánom, és természetesen kitartást mindenkinek, a mikrofonnál kísérjük Tomi. Képzeljétek el, korgik lepték el Londont második Erzsébet emlékére. Ezt a hírt hozom majd nektek az óra második felében, de addig sem fogunk unatkozni, jönnek természetesen a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb történései, illetve azok a kedvencek, amelyeket nagyon szeretünk. Csapjunk bele az órába!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

0: Rádon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

Szerdán a Sláger Plusz második órájában egy jó kis lehetőség a folytatásban, ugyanis túrát szervez az EKE 91 Nagyvárad az Aranyosfői Jégbarlanghoz szeptember 19-én szombaton. A közepes nehézségű körtúra 15 km hosszú, a szintkülönbség pedig mintegy 550 méter. A program része az Aranyosfői Jégbarlang felkeresése, de lehetőség nyílik a János Kapu barlang megtekintésére is. A barlangok belépője 20, illetve 13 lej. A szervezők túrabakancsot, túrabotot, esőköpenyt és réteges öltözetet javasolnak. Emellett elegendő vizet és harapnivalót is érdemes vinni. A résztvevők autóbusszal utaznak. Az indulás szombaton reggel 6 óra 30 perckor a Dacia sugárútról, a Monjardin virágüzlet előtti buszmegállóból, majd 6:45-kor a Gosdulíceum mögötti körösparti parkolóból. A csoport várhatóan 20 óra körül érkezik vissza Nagyváradra. Ha felkeltettem az érdeklődéseteket, akkor jelentkezni és további információkat kérni. Bondár Katka túravezetőnél lehet a 0771 549 257-es telefonszámon, mindez tehát szeptember 19-én szombaton. Kalandra fel, de azért a Plusz FM-et is vigyétek magatokkal. Nagyon egyszerűen megtehető ez, ugye van nekünk egy ilyen kis mobil applikációnk, azt csak rápattintjátok a telóra, ha még esetleg nincsen rajta, és már is ott vagyunk a fületekben. Hát jó túrázást!

0: Plusz FM-en, a Sláger Pluszban kérném szépen a nyugdíjasok figyelmét is. Ugyanis decemberben 300-500 lei plusz pénz érkezik azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi nyugdíjjövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. Az egyszeri támogatás különösen fontos lehet számukra, hiszen a nyugdíjak általános emelése idén is elmaradt. Így immár második éve maradt változatlan a nyugdíjak kiszámításához használt 81 lejes referenciapont értéke. A decemberi részletnél nem a májusi kifizetéskor figyelembe vett összegből indulnak ki, hanem a novemberre járó nyugdíjjövedelem alapján ismét megállapítják, hogy az érintett melyik kategóriába tartozik. Így például 1450 lejes összesített nyugdíjjövedelem esetén 500 lej, 1800 lejnél 400 lej, 2600 lejnél pedig 300 lej jár. A pénzt a területi, illetve ágazati nyugdíjpénztárak hivatalból folyósítják, ezért az érintetteknek nem kell kérvényt benyújtaniuk, vagy mondjuk külön igazolásokat beszerezniük, ez mindenképpen jó. Köszi a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Fókuszálj az edzésre, az otthonod kényelméről pedig a Technova gondoskodik. Szombaton, szeptember 12-én találkozunk a Piazza Unirin, az Oradea Run Fest rajtvonalánál. Az esemény partnere a Technova. Oradea Run Fest. Együtt futunk, együtt mozgunk, együtt fejlődünk.
2: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
3: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
4: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alex sportcsarnokban.
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
6: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lambosan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tukbék Rossz ropogós palackák wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Szeptember 9-én szerdán a Sláger Plusz második órájának témájára készítelek fel benneteket. Ellátogatunk majd az Egyesült Királyságba, ahol Londont múlt vasárnap korgik lepték el, egészen pontosan második Erzsébet emlékére. Nagyon látványosra sikerült a felvonulás, virtuálisan majd megnézzük őket, addig meg hát itthonról hallgatjuk a slágereket és a magyar kedvenceket.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a...

Megyünk tovább itt a Sláger Pluszban a második órában, és akkor brit felségterületre elvezünk. Londont múlt vasárnap nagyon különleges látvány fogadta. Több száz korgi vonult végig a városon, második Erzsébet királyné emlékére. A brit uralkodó ikonikus kutyafajtája most egy szeretetteljes, mégis megható felvonulás főszereplője lett, amelyet a rajongók és a gazdik szerveztek a halálának az évfordulójára. A menet a Buckingham palota közelében indult, és hamar turista látványossággá vált. Mindenki fotózta a kis rövidlábú kutyákat, akik színes kendőkben, koronás nyakörvekben és ünnepi szettekben sétáltak. A szervezők szerint a korgik nem csak Erzsébet kedvencei voltak, hanem a brit kultúra részei is. A királynő élete során több mint 30 ilyen kutyát nevelt. A felvonulás célja az volt, hogy a város egy vidám, szeretettel teli gesztussal emlékezzen meg a királynőről. A résztvevők azt mondták, a korgik jelenléte pontosan azt a derűt hozta vissza, amit sokan Erzsébet személyéhez kötnek. London tehát egy napra újra korgi várossá vált, és ezzel egy különleges, emberi módon idézte fel a királynő örökségét.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befent, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: No, itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában szeptember 9-én szerdán zárjuk a Sláger Plusz második óráját is. Bízom benne, hogy jól vagytok, és hogy mindenkivel minden oké. Velem igen, itt vagyok veletek továbbra is a stúdióban, bár most átadom a szót, a mikrofont, hiszen jönnek a friss hírek, az aktualitások, az információk. Ábrahám Miklós kollégámtól fogadjátok őt is nagyon sok szeretettel. A hírek után aztán indul a harmadik óra méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műveivel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbon Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 120 g-os Scandia csirke, illetve sertéspástétom 3 lej 49 bani, 3x160 g-os Rio Mare insalati szimeton halsaláta 24 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
1: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
4: Gyere a Brico-ba is szeptember 16-áig 8%-os kedvezménnyel, négyzetméterenként mindössze 39,99 banírt vásárolhatod meg a 0,5 mm-es matt szürke mediterrán smart fémtető cserepet. Valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 199 leírtam nek Alistair fúrókalapácsot. Gyere el üzletünkbe, vagy rendelj az alkalmazásban! Ritka.
5: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki: a lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti vasúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskola orvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon még marad a kánikula, akár 32 fok is lehet napközben, éjjel pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Megérkezik a csapadék, és ezzel együtt a szél is megélénkülhet, illetve jelen pillanatban erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Holnaptól lehűlés kezdődik, csütörtökön már mindössze csak 23, pénteken pedig csak 19 fokot mérhetünk napközben.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzin-Ellor út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávjuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás akár 4-5 percig is eltart, úgyhogy nagyon sok türelmet az arra közlekedőknek, és ha teheti, akkor inkább kerüljetek. Jó utat kíván a Plusz FM!
5: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: No, hölgyek, urak, fiúk, lányok, éppen most felezzük meg a Sláger Pluszt, hiszen fél időnél járunk, ez már a harmadik óra itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. 2026. szeptember 9-e van, szerda, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi, és természetesen ebben az órában sem hagylak benneteket unatkozni. Mindenképpen figyeljetek, füleljetek, jönnek a fontos infók, a helyi aktualitások. Aztán arról is beszámolok majd, hogy drágulnak a Temu rendelések az EU új díja miatt, illetve jönnek a jó zenék is, a slágerek és a magyar kedvencek, és a jó hír, hogy ezeket tök ingyen kapjátok.
5: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

egy kis kultúra és programajánlat nektek a Sláger Plusz harmadik órájában. Értékes néprajzi gyűjteményből nyílt kiállítása a nagyváradi római katolikus püspöki palotában. A Lélek leggyengédebb virágai falun nyíltak című tárlat Ráb Rudolf több tízezer darabos gyűjteményéből válogat. A kiállítás olyan régi, gondosan megmunkált tárgyakat mutat be, amelyek egykor a falusi háztartások mindennapjainak részei voltak, és ma már egy letűnt életformát idéznek fel. A tárlat egyben főhajtás Ráb Rudolf gyűjtő munkája előtt, aki a kommunizmus évtizedeiben szenvedélyesen gyűjtötte Erdély és a Párcium néprajzi emlékeit, majd mintegy 10 000 tárgyból álló hagyatékát 2010-ben a nagyváradi római katolikus püspökségnek adományozta. A gyűjtemény azért is különösen értékes, mert számos olyan tárgyat őrzött meg, amelyek a mindennapi használatból eltűnve ma már kulturális és történeti emlékként fontosak. A második emeleti kamara kiállítás legalább egy éven át, vagyis 2027 őszéig látogatható a püspöki palotában, úgyhogy van még időtök megnézni, de azért ne feledkezzetek meg róla. Mint ahogyan a jó zenékről én sem feledkezem meg itt a Pluszon, figyeljetek!

0: van az ősz, itt van újra, hölgyeim és uraim, szeptember 9-e szerda van, ez pedig a Sláger Plusz, és ha már ősz, megkezdi a 2026-2027-es fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli fűtési rendszereken végzett munkálatokat. A szolgáltató közleménye szerint a hálózat feltöltése és nyomás alá helyezése miatt különösen fontos, hogy a lakásokban, illetve a tömbházak közös rendszerein végzett javítások időben befejeződjenek. Ellenkező esetben meghibásodások, akár a lakások vagy a tömbházak pincéinek elárasztása is előfordulhat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett munkálatokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljesen befejezzenek és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. A hálózat feltöltésének aktuális állapotáról a fogyasztók a hőszolgáltató 0800-078-100-as valamennyi vezetékes és mobil hálózatból ingyenesen hívható zöld számán, illetve a 0259-467-577-es diszpécser számon kérhetnek tájékoztatást. Köszönöm szépen az együttműködéseteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Fókuszálj az edzésre, az otthonod kényelméről pedig a Technova gondoskodik. Szombaton, szeptember 12-én találkozunk a Piazza Unirin, az Oradea Run Fest rajtvonalánál. Az esemény partnere a Technova. Oradea Run Fest. Együtt futunk, együtt mozgunk, együtt fejlődünk. Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt!
1: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 75 deciliteres Purkári 18-27 száraz rozé 27 lej 99 bani, a 2 literes pille palackozott mirinda 6 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói út 10A alatt.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
4: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
5: Gyere a Brikóba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brikó, együtt, munkára készen.
6: És most vissza a zenéhez.
7: Nagyon kellemes szerdát és jó rádiózást kívánok nektek továbbra is itt a Pluszon, a Sláger Plusz harmadik órájában. Képzeljétek el, drágulnak a Temu rendelések az EU húgydíja miatt, úgyhogy sokan már azon gondolkoztak el, hogy nem is biztos, hogy megéri Kínából rendelni az olcsó cuccokat, amelyek hát ráadásul sokszor nagyon silány minőségűek is. Hogy mire kell számítani, azzal kapcsolatban is hozom a hírt, hát tőlem természetesen slágerekre és magyar kedvencekre, ezek ingyen jönnek itt a Pluszon.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
8: Ez a Plusz, ez a...

2-es Sláger Plusz harmadik órájában mindazokhoz is szólnék, akik szoktak a Temuról rendelgetni. Hát kérem szépen, az ősz, illetve a szeptember meglepetést hozott a vásárlók számára. A Temu rendelések ára ugyanis hirtelen megugrott. Ennek az oka egy új EU-s kezelési díj, amelyet minden olyan csomagra felszámítanak most már, amelyet az unió területére küldenek. A díj célja, hogy átláthatóbbá tegye a vámkezelést és visszaszorítsa azokat a rendkívül olcsó, sokszor nagyon rossz minőségű silánytermékeket, amelyek eddig a vám határ alatt érkeztek. A vásárlók pedig most azt látják, hogy a korábban nagyon olcsó ételekhez is hozzáadódik egy fix összeg, így a végösszeg akár több euróval is magasabb lehet. A szakértők szerint ez nem átmeneti jelenség. Az EU hosszú távon szeretné szabályozni az ázsiai óriás platformok működését, és egyenlő versenyfeltételeket teremteni az európai kereskedőknek. A változás hatása már érződik. Sokan visszafogják az impulzus vásárlást, és jobban megnézik, hogy mit rendelnek. A Temu pedig jelen pillanatban nyilván új stratégiákat keres, hogy a plusz költségek ellenére is megtartsa a vásárlókat. Az üzenet egyébként nagyon egyszerű, az olcsó online rendelés korszaka ugyan nem tűnik el, de már nem olyan olcsó, mint korábban, úgyhogy szerintem érdemes elgondolkozni azon, és érdemes azt meg

megfontolni, hogy a hazai kereskedőktől vásároljunk. Lehet, hogy egy picivel több lesz, de 100%, hogy sokkal tartósabbak és sokkal jobbak azok a termékek, amelyek itt készülnek, mint amelyeket ugye Kínából a Temun keresztül rendelünk. És hát gondoljunk bele, azért vannak nagyon fontos dolgok, mondjuk vannak elektronikai eszközök, konnektorok, elosztók, stb., amiket, hogyha a Temuról rendelünk, azok akár még tűzveszélyesek is lehetnek, amelyeket viszont itthon vásárolunk meg, azért azok EU szabványok, úgyhogy szerintem a biztonság mindenek előtt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és mindenek előtt a slágerek és a magyar kedvencek, hiszen a Plusz FM-et hallgatjátok.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

az elmúlt 60 percben a Sláger Plusz harmadik óráját hallottátok. Kellemes szerdát kívánok és kívánunk nektek 2026. szeptember 9-én itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Nézzük a folytatást, ugye friss hírek, ropogós információk jönnek. A mai nap ügyeletes hírszerkesztője vár benneteket, Ábrahám Miklós. Nagy taps, fogadjátok sok szeretettel. Aztán természetesen startol a negyedik felvonás, méghozzá olyan zenékkel, hogy eláll a fületek. Erre itt a bizonyíték.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes a készlet erejéig. További részletek az üzletekben és a sportissimo.ro oldalon.
0: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
3: Az Osan wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lamboson bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tukbékrosz ropogós palackák wow ára mindössze 79 bani. Iskola wow árakkal csak az Osannál.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában, egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transilvánián, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges RoeID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A RoeID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban, így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai lányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochert. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon még marad a kánikula, akár 32 fok is lehet napközben, éjjel pedig 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Megérkezik a csapadék, és ezzel együtt a szél is megélénkülhet, illetve jelen pillanatban erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Holnaptól lehűlés kezdődik, csütörtökön már mindössze csak 23, pénteken pedig csak 19 fokot mérhetünk napközben.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Lezárták a Stefáncsemáre sugárút Berzén és Szfentú Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsemáre sugárút és a Szfentú Ladislau utcák kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosu utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsemáre sugárútra. Illetve a Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefáncsemáre sugárúton a Milkovoly utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvízzel vezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Nem megszokásból közlekedjetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: A Sláger Plusz utolsó negyedik felvonásához, órájához érkeztünk el szeptember 9-én szerdán a hét közepén a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A mikrofonnál a stúdióban továbbra is a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda Kessérű Tomi. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, még mindig fontos infókkal, helyi aktualitásokkal. Ezeket ősszel is tőlünk kapjátok, illetve egy újabb érdekességgel az óra második felében. Méghozzá egészen pontosan szokásokkal, amelyek 50 felett javítják a memóriát. Mindenképpen figyeljetek, és én sem feledkezem meg természetesen, ha jó zenékről sem, úgyhogy már is kezdünk. Remélem felkészültetek.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Sláger plusz 4. óra, szeptember 9-e szerda, és egy újabb mindenkit érintő fontos info. Az időjárási viszonyoktól függően szeptember 10-e és 30-a között naponta 22:30 és hajnali 4:30 között rágcsálóírtási, rovarírtási, fertőtlenítési és növényvédelmi kezelések folynak Nagyvárad önkormányzatának köz- és magánterületein. Arra kérik Nagyvárad lakosságát, ugye különösen a gyerekeket, az időseket, a szívbetegségben, asztmában szenvedőket, vagy a különféle vegyi anyagokra allergiás személyeket, hogy lehetőleg ne kerüljetek a permetezőgépek közvetlen hatókörébe. Kérik továbbá azokat a lakástulajdonosokat is, akiknek az utcafronttól közelebb mint 20 méteres távolságban helyezkedik el az ablakuk, hogy az adott időszakban az esti óráktól kezdve egészen a hajnali órákig lehetőség szerint tartsátok az zárva. Felkérik továbbá a méhészeket is, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a méhek védelme érdekében, azaz távolítsák el a kaptárakat a permetezési területről. További információért vagy részletekért hívható a 0259 266 086-os telefonszám. Mindez tehát szeptember 10-e és 30-a között, naponta 22:30 és hajnali 4:30 között. Köszönöm az együttműködéseteket. Nálunk pedig folyamatosan jó zenék itt a Pluszon. Boy, I can see the way you just move that.

0: mindenhol jó,
1: de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: kedves tanuló ifjúság, kedves diákok, tudom, hogy még csak most kezdődött el a tanév, de érdemes jól teljesíteni. Ugyanis 5000 lejes pénzjutalmat kapnak azok a végzősök, akik a 2026-os érettségi vizsgán 10-es átlagot értek el, döntött csütörtöki ülésén a kormány. A 8. osztály végi országos képességfelmérő vizsgán 10-es átlagot elért tanuló 2000 lejes jutalommal részesülnek. A közlemény szerint az intézkedéssel a kormány arra kívánja ösztönözni a kiemelkedő eredményeket elért végzősöket, hogy folytassák tanulmányaikat és kamatoztassák tudásukat, írja az Agile Press. A kedvezményezettek névsorát és a pénzjutalmak kifizetésének módját miniszteri rendeletben határozzák meg. A támogatásokra összesen 474 ezer lejt fordít a kormány. 14 ezer lejt a nyolcadikosok, 460 ezer lejt pedig az érettségizők jutalmazására. Az összeget az Oktatási Minisztérium 2026-os költségvetéséből biztosítják. Az idén egyébként 7 nyolcadikos tanuló ért el 10-es átlagot a képességfelmérőn, az érettségi vizsgát pedig 92 végzős teljesítette 10-es átlaggal. Hát ha én most érettségiznék, én is megpróbálnék a lehető legjobban teljesíteni, úgyhogy azt tanácsolom nektek is, hiszen amint hallhattátok, bizony-bizony megéri.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál. Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
1: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
3: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Nagyon szuper szerdát nektek itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, az ősz hivatalos adóján, a Sláger Plusz negyedik órájában járunk, és természetesen lesz témánk nem is olyan sokára az óra második felében. Szokásokkal, amelyek állítólag 50 felett javítják a memóriát, de én egyébként ezt nem korhoz kötném, úgyhogy ugyanúgy figyeljetek, hogyha 20 évesek vagytok, és akkor is, hogyha mondjuk 70, hiszen szerintem ezek egyébként mindenkinek jót tesznek. Csak úgy, mint a jó zenék itt a Pluszon.
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
4: Hear the clock ticking on the wall.

Hát kérem szépen, ez már a Sláger Plusz negyedik órája, és akkor jöjjenek a szokások, amelyek 50 felett is javítják a memóriát. Figyeljetek, mert visszakérdezem majd. Egy friss egészségügyi összefoglaló szerint néhány egyszerű, mindennapi szokás látványosan javíthatja a memóriát 50 év felett. A szakértők kiemelik, hogy nem

csodaszerekre van szükség, hanem olyan rutinokra, amelyek támogatják az agy természetes működését. Az egyik legfontosabb a rendszeres tempós séta, mert hogy ez javítja a vérkeringést, és ezzel az agy oxigénellátását. Ugyanilyen hatékony a tanulás vagy az olvasás. Új receptek, új útvonalak, vagy akár egy idegen nyelv pár szava is, hát nagyon nagy edzés a memóriának. A kutatók szerint a társas kapcsolatok is kulcsfontosságúak. Egy rövid beszélgetés, egy közös program, vagy mondjuk egy hétköznapi találkozás is aktiválja azokat az agyi területeket, amelyek a megjegyzésért felelnek. A cikk egyébként külön kiemeli a minőségi alvást és a rendszeres hidratálást, mert ezek nélkül az agy egyszerűen nem tud optimálisan működni. A szakértők szerint már néhány hét alatt érezhető a változás, tisztább gondolkodás, jobb fókusz és stabilabb memória. Az agy üzenete nagyon egyszerű, egyébként nem kor szerint működik, hanem szokások szerint, úgyhogy én ezt nem is kötném ahhoz, hogy ezek 50 feletti dolgok, amelyeket ugye meg kell tennünk. Én azt mondom, hogy ezt mindenki kipróbálhatja kortól függetlenül, mert valószínűleg csak haszna fog származni a dologból, úgyhogy hajrá mindenkinek mindent bele. Én még hozzátenném ehhez egyébként a Plusz FM hallgatását is, hiszen a jó zenék is ugye hát hozzájárulnak ahhoz, hogy jó napunk legyen, és hogy ne feledkezzünk meg a dolgokról. Én sem rólatok, megyünk tovább!

No hát a mai napnak a végére értünk, villámgyorsan eltelt ez a 4 óra itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban. Én nagyon élveztem, remélem, hogy ti is, úgyhogy találkozzunk holnap is kispénteken, csütörtökön a szokott időben és helyen. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, Kessérű Tomi. További jó rádiózást kívánok nektek, mindjárt jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig indul, startol egy újabb zenei óra, hogy mivel, már is mutatom. Hello mindenkinek!

0: Plusz FM. Reklám.
1: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes a készlet erejéig. További részletek az üzletekben is a sportissimo.ro oldalon.
2: Az Osan Vauárakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítés kapsz bónuszként a Mike Lambosan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tukbék Rossz ropogós falatkák Vauára mindössze 2,79 bani. Iskola Vauárakkal csak az Osannál.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
3: A Románia nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai katonák itt maradjanak. Bukarest továbbra is ebben látja biztonságának szavatolását. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárló kosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. A felmelegedés miatt egyre több növényfaj jut el a hegycsúcsokra, miközben az alpesi fajok tömegesen pusztulnak ki. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarest továbbra is az amerikai védernyőben látja biztonságának szavatolását. Ezt bizonyítja az is, hogy a legfelsőbb védelmi tanács legutóbbi ülésének az Egyesült Államok romániai katonai jelenlétének biztosítása volt az egyik fő témája. A testület annak apropóján vizsgálta az amerikai jelenlétet, hogy az Egyesült Államok már korábban bejelentette. Felülvizsgálja európai katonai pozícióját, vagyis arra készül, hogy kivonja a kontinensen állomásozó egységeinek egy részét. A Románia nemzetbiztonsági doktrinája viszont éppen a NATO tagságra, illetve az azzal járó amerikai védelemre alapoz. A tanács tagjai úgy vélik, az Egyesült Államok jelenlétének megerősítését célzó intézkedések stratégiai befektetést jelentenek Románia biztonságába, és alapvető tényezők a NATO keleti szárnyának védelmében. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárló kosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondása az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet. Eszerint Románia agrárélelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árértékarányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. A Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékek exportál. Ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk. Kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Elsőre akár örvendetesnek is tűnhet, hogy az európai hegycsúcsokon ma több növényfajt találni, mint 2 évtizeddel ezelőtt. Egy friss, a Science folyóiratban publikált kutatás szerint azonban ez a látszólagos növekedés valójában azt jelenti, hogy miközben új fajok jelennek meg a magasban, egyre gyorsabban tűnnek el azok a növények, amelyek kifejezetten az alpesi környezethez alkalmazkodtak. Ennek hátterében elsősorban a felmelegedés áll. Ahogy emelkedik a hőmérséklet, olyan növényfajok is egyre magasabbra húzódnak, amelyek korábban inkább az alacsonyabb hegyvidéki területeken éltek. Csak hogy ezzel párhuzamosan éppen azok a fajok kerülnek bajba, amelyeknek a magas hegyi környezet az eredeti élőhelyük. A fajok eltűnése sokszor jóval később következik be, mint az őket veszélyeztető környezeti változás. A magas hegyi növények között számos hosszú életű évelő faj található, amelyek még akkor is képesek egy ideig fennmaradni egy adott területen, amikor az éghajlati körülmények már egyre kevésbé kedvezőek számukra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lei 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
2: Gyere a Brikóba is szeptember 16-áig 20% értékű tavlányt kapsz a kék és szürke Csia és Ásmed konyha bútorokra, valamint 150 lei kedvezményt a Zodiac gardrop szekrényre, amelyet mindössze 445 leért vásárolhatsz meg. Gyere el üzletünkbe is, használd ki az ingyenes tervezést, valamint a mérési, szállítási és szerelési szolgáltatásokat is. Brikó, együtt, munkára készen!
3: Brikó!
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
4: Ez a Plusz FM.
0: Ez a Plusz FM.

0: Áradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése, és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki: a lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemző közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskolaorvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en. Hey!

minden hétköznap este 8-tól. Csak a Plus FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruhabalzsam 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
2: Erában az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100

0: január 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradó.
2: Ez a Plusz.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában. Egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transilvánia, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges ROE ID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A ROE ID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban. Így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai leányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban Észak-Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochert. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar.

Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A Románia nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai katonák itt maradjanak. Bukarest továbbra is ebben látja biztonságának szavatolását. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. A felmelegedés miatt egyre több növényfaj jut el a hegycsúcsokra, miközben az alpesi fajok tömegesen pusztulnak ki. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bukarest továbbra is az amerikai védernyőben látja biztonságának szavatolását. Ezt bizonyítja az is, hogy a legfelsőbb védelmi tanács legutóbbi ülésének az Egyesült Államok romániai katonai jelenlétének biztosítása volt az egyik fő témája. A testület annak apropóján vizsgálta az amerikai jelenlétet, hogy az Egyesült Államok már korábban bejelentette. Felülvizsgálja európai katonai pozícióját, vagyis arra készül, hogy kivonja a kontinensen állomásozó egységeinek egy részét. A Románia nemzetbiztonsági doktrinája viszont éppen a NATO tagságra, illetve az azzal járó amerikai védelemre alapoz. A tanács tagjai úgy vélik, az Egyesült Államok jelenlétének megerősítését célzó intézkedések stratégiai befektetést jelentenek Románia biztonságába, és alapvető tényezők a NATO keleti szárnyának védelmében. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondása az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet. Eszerint Románia agrárélelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árérték arányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. A Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket exportál. Ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk. Kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Elsőre akár örvendetesnek is tűnhet, hogy az európai hegycsúcsokon ma több növényfajt találni, mint két évtizeddel ezelőtt. Egy friss, a Science folyóiratban publikált kutatás szerint azonban ez a látszólagos növekedés valójában azt jelenti, hogy miközben új fajok jelennek meg a magasban, egyre gyorsabban tűnnek el azok a növények, amelyek kifejezetten az alpesi környezethez alkalmazkodtak. Ennek hátterében elsősorban a felmelegedés áll. Ahogy emelkedik a hőmérséklet, olyan növényfajok is egyre magasabbra húzódnak, amelyek korábban inkább az alacsonyabb hegyvidéki területeken éltek. Csak hogy ezzel párhuzamosan éppen azok a fajok kerülnek bajba, amelyeknek a magas hegyi környezet az eredeti élőhelyük. A fajok eltűnése sokszor jóval később következik be, mint az őket veszélyeztető környezeti változás. A magas hegyi növények között számos hosszú életű évelő faj található, amelyek még akkor is képesek egy ideig fennmaradni egy adott területen, amikor az éghajlati körülmények már egyre kevésbé kedvezőek számukra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Leállt a román gazdaság növekedése és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki: a lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemzők közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaár támogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskola orvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat építő mániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak időkérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában, egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transilvánia, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges RoeID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A RoeID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban, így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai leányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban északon Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochert. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
2: Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money.
0: És legkedvesebb magyar kedvenceink.
3: Kapöfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
4: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Lehet a román gazdaság növekedése és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyedévben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki: a lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemző közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskola orvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is megérkezett a stagfláció. Lehet a román gazdaság növekedése és a fogyasztás 10 éve nem esett ekkorát. Országos szinten Bihar megyében jegyzik a legtöbb közúti szabálytalanságot. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Annak ellenére, hogy a román gazdaság a második negyed évben hajszállal került el a technikai recessziót, az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai alapján a szakértők szerint Románia a stagfláció állapotába került. A jelenség lényege, hogy a gazdasági növekedés gyakorlatilag leállt, miközben az árak emelkedése gyors maradt. A mutatók hátterében három fő tényező rajzolódik ki: a lakossági fogyasztás bezuhanása, a gazdaság belső szerkezetének romlása, valamint a monetáris és a fiskális mozgástér beomlása. A megtorpanásban meghatározó szerepet játszott a belső kereslet szűkülése. A háztartások fogyasztási kiadásai, amelyek a GDP 61,2%-át adják, az első fél évben 2,5%-kal csökkentek. A járvány időszakát leszámítva ez az elmúlt évtized legjelentősebb visszaesése a lakossági fogyasztásban, amit az elemző közvetlenül az adóügyi szigorításokkal, az áfa és jövedéki adó emelésekkel, valamint az energiaártámogatási rendszerek kivezetésével magyaráznak. Nagyszabású közúti razziát tartottak a napokban Bihar megyében. Több mint 2300 embert igazoltattak. 1400-nál is több járművezetőt ellenőriztek alkohol vagy drogfogyasztás miatt, és 730 bírságot szabtak ki. A Bihar megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint a mostani számok egy hosszabb ideje kirajzolódó jelenségbe illeszkednek. A rendőrség mérlege szerint egyetlen év alatt több tízezer közlekedési bírságot szabtak ki, és a gyorshajtás még mindig a leggyakoribb szabálytalanságok közé tartozik. Emiatt is Bihar megyében a többi megye viszonylatában feltűnően rendszeresek a nagy létszámú, több rendvédelmi szerv bevonásával szervezett közúti razziák. Az eredmények azt a tendenciát erősítik, amelyek az elmúlt évek mérlegéből is kirajzolódtak. Bihar megye útjain tömeges méretű a közlekedési szabályok megszegése. Bár az elmúlt évekhez képest emelkedett az iskolai és egyetemi orvosi rendelőkben dolgozó általános orvosok, fogorvosok és asszisztensek száma, ez még mindig messze elmarad a tényleges szükségletektől. Hívta fel a figyelmet dr. Daniela Rajka, a Gyermek és Ifjúsági Közösségek Orvosi Társaságának elnöke. Jelenleg körülbelül 800 iskola orvos dolgozik az általános orvosi rendelőkben, és nagyjából 3000 egészségügyi asszisztens látja el a feladatokat az iskolai és fogászati rendelőkben. Emellett mintegy 300 fogorvos dolgozik az iskolai és egyetemi fogászatokon, valamint körülbelül 150 orvos az egyetemi hallgatói rendelőkben. A helyzet a teljes hazai egészségügyi rendszer problémáit tükrözi. Számos szakterületen küzdenek szakember hiánnyal. A jövőbeli kutatások pedig kifejezetten aggasztóak. Idézi a szakember nyilatkozatát a news.ro.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: A nagybankok úsznak a pénzben, a kicsik vegetálnak. Szakemberek szerint néhány év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Online is igényelhető a gyermekpénz és a gyermeknevelési támogatás. A gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plus FM hírei. A szakemberek szerint pár év alatt a jelenlegi 29-ről 20-ra csökken a hazai pénzintézetek száma. Az első fél évben a 29 hazai bank közül 20 nyereséges, 9 pedig veszteséges volt, derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból. Utóbbi a kivétel nélkül minimális piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetek, amelyek évek óta nem képesek profitot termelni. Az év első 6 hónapjában ezeknek a kiadásai 163 millió lejjel haladták meg a bevételeiket. Szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy az évről évre veszteséges pénzintézetek mikor tűnnek el a piacról. 2008-ban még 42 bank működött Romániában. Egy évtizeddel ezelőtt 40, 2024-ben pedig 32. Tavaly az OTP, az Edificium, az Alfa Bank és a First Bank tűnt el a piacról. Az OTP-t a Transzilvánián, az Alfa Bankot az Unicredit, a First Bankot pedig az Intesa San Paolo vásárolta fel. Még az Edificium felszámolással szűnt meg. Az ágazat konszolidációja még nem zárult le. Néhány éven belül várhatóan 20 körül stabilizálódik majd a hitelintézetek száma. Augusztus óta új online felületen intézhető több szociális támogatás. Így elindítható a gyermekpénz, a gyermeknevelési támogatás, vagy a minimum jövedelem igénylése is. Ennek használatához nem feltétlenül szükséges RoeID, e-mail címmel is létrehozható felhasználói fiók. A rendszerben kezelt kérelmek állapota pedig online követhető. A katalógusban szerepelnek még a gyermekvédelmi elhelyezések és az örökbefogadáshoz kapcsolódó támogatások. A sürgősségi segély, továbbá egyes sérülékeny csoportoknak, köztük a különleges gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fiataloknak, valamint HIV-fertőzött vagy AIDS-beteg személyeknek járó juttatások is. A RoeID használata egyszerűsíti az adatbevitelt, mert az azonosítás után több személyes adat már kitöltve jelenik meg a profilban. Így ezeket nem kell ismét megadni. A szükséges igazoló dokumentumokat azonban továbbra is fel kell tölteni azoknál az ügyeknél, amelyeknél ezeket kérik. A felület román és angol nyelven használható. Gyárat épít Romániában a világ egyik legismertebb csokoládégyártójának számító olasz Ferrero. Az üzem Temesváron lesz. Adta hírül a Profit.ro. A vállalat még nem közölte a beruházás pontos értékét, sem azt, hogy mikor kezdődik az üzem építése. A Ferrero 2006 óta van jelen Romániában, mostanáig forgalmazóként. A közel 120 főt foglalkoztató hazai lányvállalat tavaly a 2024-et 23%-kal meghaladó 1,9 milliárd lejár bevétel mellett 19 millió lej nettó nyereséget termelt. A Ferrero egy 1946-ban Olaszországban nyitott cukrászdából indult. A 60-as években dobta piacra a Nutella és a Kinder termékeket, később pedig a TikTok cukorkát és a Ferrero Rochert. Napjainkban a vállalat a világ egyik legnagyobb csokoládégyártója. 41 üzeme és 50 ezernél több alkalmazottja van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.